Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Antrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Félve késed, tébredés, téves kényszer, képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés, unik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorombol. A hiúság megtett az elme a kolosról. Miért az álmorgén, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. Külség, az ösztön, az agyunkkal játszik. De tudom, a

Budapesti Rádiót. Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
2: Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást, több mint 2,5 tonnányi gyümölcsöt vontak ki a forgalomból. Csütörtökön délutántól megvastagszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz. Az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő a Facebook oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter közölte, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, a politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják. Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást. A fegyveres konfliktusok és geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Az Europe Assistance 26 országra kiterjedő nemzetközi felmérése szerint az európaiak közel 4/5-e tervez nyaralást. A globális felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a biztonság már a kulcstényezővé vált az úti cél kiválasztásánál. Illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőriei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le, és semmisítettek meg. Az NKFH azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A Nemzetbiztonsági Tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is, közölte Vladimir Zelenszky ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében. Hangsúlyozta, hogy az ország katonai, szankciós és diplomáciai pozíciói most erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. Kiemelte, hogy fenn kell tartani ezt a szintet, és tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi és külpolitikai helyzetét. Senki sem győz egyedül, és nem létezik önálló ellenálló képesség, fogalmazott az államfő.
1: Rádió Antrit időjárás.
2: Csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Szép jó reggelt, 6 óra múlt 3 perccel, ez az Antrit reggel, május 14-én járunk. Én Vörös Levente vagyok, és igen, kis péntek van, több mögöttünk, mint előttünk, de jó ezt kimondani. Most viszont nem ezzel foglalkozunk, hanem a mai napunkkal, mert hogy az időjárás tekintetében 3 fokot mértek, és jól sejti, ez valóban hideg, de 21 lehet majd a teteje. Eleinte még tiszta lesz az ég, délutántól pedig majd felhőkkel tarkított lesz a nap hátra lévő része. Egyelőre most az időjárásunkról ennyit, mindjárt megkezdjük a születésnaposok, névnaposok ünneplését, de kezdőlöketnek a Vár Republic érkezik az I Ain't Worried, de jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Egy jó kis nyújtózkodós dal volt, ez jó reggelt, ez az Antrit reggel, 9 perccel járunk 6 óra után, egy kicsit lehetett erre a dalra nyújtózkodni, táncolni, egy kicsit bemelegíteni magunkat a mai napra, mert hogy itt vagyunk május 14-én csütörtökön, és az időjárásunk azért annyira nem jó, 3 fok van, ahogy említettem, 21-ig húzhat majd a hőmérő, és elég sokat fogjuk azért látni a napot, de délután jöhet majd pár felhőcske. Eső szerencsére nem várható, a napsütést pedig majd érdemes lesz kihasználni, ugyanis jó hatással lesz a hangulatunkra és a közérzetünkre. Az időkép mai ruhatípje ehhez igazodik, tavaszi ruha. Front tekintetében délies áramlással egy melegebb levegő érkezik ide a Kárpát-medencében, úgyhogy a melegedésre, melegfrontra érzékenyeknél lehet majd tapasztalni fejfájást, illetve egyéb kellemetlen panaszokat. A hűvös hideg hajnali reggeli órákban itt felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak, valamint a görcsös panaszok is. Az pedig továbbra is fontos, hogy erősítsük az immunrendszerünket, fogyasszunk szezonális zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, lehetőleg ez víz legyen. Ez minden tehát, amit így reggel hirtelenjében tudni kell, ránézünk majd még ígérem, úgyhogy már közben a legfrissebbekből böngészgetek, ugyanis holnap városunkba érkezik a Tour de Hongrie harmadik szakaszának befutója, így már ma estétől érdemes korlátozásokra készülni. A verseny biztonságos és akadálymentes áthaladása érdekében kérik a lakosságot, hogy járműveiket, valamint a kommunális személy gyűjtésére használt és kihelyezett tárolókat, tehát a kukákat, a verseny idejére, a verseny útvonaláról, az úttestről és annak közvetlen közeléből szíveskedjenek eltávolítani. A kormányhivatal pedig arról tájékoztatott, hogy a Szekszár-Toldi utca 6 és Szent István tér 19-21 szám alatt található ügyfélszolgálatai május 15-én, pénteken, azaz holnap 8-tól 12 óráig nyitva tartanak, azonban a megközelítésük nehezebb lesz, és hát parkolni se lehet nagyon majd a környéken. A pontos korlátozásokról egyébként az antrit.hu-n írtunk, ott is bővebben érdemes utána nézni. Aztán tegnap még történt dolog, Ópuszta szeren megtartotta első kormányülését a Tisza kormány, útközben az aszály sújtott a térségben egyeztetek a vízügy kollégáival is, a rendkívüli sajtótájékoztatót pedig a Feszti körképnél tartották, ahol Magyar Péter miniszterelnök és a kormány sajtó szóvivői újságírói kérdésekre is válaszoltak. Végül a kormány tagjainak feladatáról és hatásköréről rendelkeztek, amely már megjelent a magyar közlönyben. Szombaton az Erzsébet téren lehet majd fotózkodni a Bajnokok Ligája trófeájával, és egy rekord kísérlet is lesz. Ugye azt talán már tudja, az Arsenal, illetve a Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőjét május 30-án 18 órakor rendezik majd a Puskás Arénában. Ehhez kapcsolódóan szombaton a Heinekennek a rendezvényen többek között Csocsó világbajnokok bemutatóját is élvezhetik majd a részvevők, emellett pedig a helyszínen futball, zenés programok is várják a közönséget. A rekord kísérlet célja pedig, hogy az ország legnagyobb 7,2 méteres csocsóasztalánál a lehető legtöbben játszanak együtt. Mondjuk, hogy ezt hogy fogják kivitelezni, azt még nem tudom, de majd szombaton kiderül. Végül pedig egy hír a nagyvilágból, több mint 1700 ember rekedt egy franciaországi óceáni járón egy haláleset után, vírusfertőzésre gyanakodnak. Egy 90 év körüli turista hunyt el, és mintegy 50 utasnak vannak gyomor és bélhurutra utaló tünetei. Az első tesztek nem mutatták ki a norovírus, de a bordói kórházban még további vizsgálatokat végeznek el. A francia hatóságok elővigyázatosságból egyelőre nem engedik partra szállni az embereket. A regionális egészségügyi hatóság közleménye szerint pedig nincs semmiféle arra utaló jel, hogy a bordóban álló hajó betegeinek köze lenne a holland Hondius óceánjáróhoz, amelyen ugye hantavírus fertőzés jelent meg. Inkább azt gyanítják, hogy ételfertőzés lehet a gyomorinfluenza hátterében, amely ugyan könnyen terjed, de általában nem jár súlyos következményekkel. Hú, hát azért jutottak már a keményebb hírek is, de aggodalomra talán semmi ok, főként azért, mert dalolunk is egyet. Megyünk tovább a Bon Jovival, Saturday Night Give Me Sunday Morning, ezzel dalolunk, jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel!

nem tudom pontosan, nem voltam jó latinból, azaz a jó sors embere jelentésű kifejezésből eredő Bonifácius férfi névre vezethető vissza. A magyar népi hagyományban a fagyos szentek egyike, ugye Pongrácz és Szervác már megvolt a napokban. Aztán vannak még a többiek, Aglája, Bekény, Bekes, Bónis, Gemma, Gyöngy, Gyöngyike, Gyöngyvirág, Juliana, Julianna, Julinka, Juliska, Kora, Korália, Koral, Násfa, Ompoli, vagy Ompoly, Paszkál, illetve Paszkália, úgyhogy hát sok boldogságot nekik is névnapjuk alkalmából, és folytatjuk is majd az ünneplést a születésnaposokkal. Előbb viszont még Sia és Kylie Minogue közösét hozom, ez a Dance Salon. Antrit reggel!

0: jó reggelt, ez az Antrit reggel, megpróbálni se fogom kimondani a nevét, illetve a dalt, amit hallottunk, de itt vagyunk 6:30 előtt, és akkor a születésnaposainkat ünnepeljük, akikből ma is van egy pár, ugyanis e napon született Fésűs Éva kosúdíjas magyar írónő, Demián Sándor magyar üzletember vállalkozó, George Lucas amerikai filmrendező, producer, akinek a Csillagok háborúja és az Indiana Jones filmeket is köszönhetjük, Robert Zemeckis Oscar-díjas amerikai filmrendező, producer, forgatókönyvíró, de ma ünnepelne Gyabronkai József, Jászai Mari díjas magyar színész, Tim Roth, amerikai színész, Mark Zuckerberg, vagy Zuckerberg, kinek hogy tetszik jobban, amerikai feltaláló, a Facebook közösségi oldal megalkotója. Na, nem mindenki örül ennek, hisz nem tudja továbbra se, hogy ült-e a stúdióban olyan, akinek a tartalmait nem tekerte le a Facebook, hát óriási kognitív diszonanciát okozva ezzel. Illetve Miranda Crossgrove, amerikai színész és énekesnő is ma ünnepel, és Martin Garrix zárja a sort, ő holland DJ, producer, úgyhogy boldog születésnapot kívánunk nekik innen is.
1: Happy birthday!
0: És mivel ma is akadtak szép számmal híresebb születésnaposok, ennek azért örülünk, de természetesen mindenkit ünneplünk, ezért érkeznek is mindjárt a dalok, úgyhogy ne menjen sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Három este, három diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Tábor Fi. Három est, három fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexárdogóra.hu.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
7: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
2: Ennyi volt a reklám! Ez az Antrit reggel.

Get Lucky, jó, Lói énekelt itt az Antriton, jó reggelt, 9 perc múlva már 3-4 hétnél járunk, és akkor május 14-én ugye csütörtökön vagyunk, megnézzük, hogy mi történt ehhen napon a történelem folyamán. 1693-ban például első Lipót német-római császár magyar király kiadta az Alvinciana rezolúciót, a diploma Leopoldium kiegészítését, ez kimondta az erdélyi kancellária elválasztását a magyarországitól. Aztán 1897-ben 18 évvel doktorálása után orvosdoktorrá választották, illetve avatták Szentgyörgyi gróf Hugonnai Vilmát, az első magyar orvosnőt. 1917-ben az első világháborúban a 10. isonzói csata kezdete a mai nap, amikor is az olasz hadsereg támadó egységei visszaszorították az osztrák-magyar haderőt, és átkeltek az isonzó folyó keleti partjára is. Aztán 1948-ban járunk, kikiáltották az izraeli államot, pár évvel később 1955-ben pedig megalakult a Varsói szerződés. Végül pedig 2007-re ugrunk vissza, Magyarországon kirobbant az úgynevezett Janett ügy, amiben rendőröket gyanúsítottak meg visszaélésekkel. Inkább nem bonyolódok bele, az interneten lehet róla bővebben is olvasni. Ezek voltak tehát a legfontosabb említésre méltó események, zakatolunk is tovább a dalokkal, ránézünk még az időjárásra, illetve sportolunk is egy kicsit, addig pedig a Culture Beat-tel egy kicsit szimbolikusan sírunk az esőben. Crying in the Rain, ezzel megyünk tovább, jó reggelt! Yeah! Antrit reggel!

Crying in the Rain, ezt volt, jó reggelt, 4 perc múlva 3:47-nél járunk, tehát 19 perc múlva már 7 óra, és megérkezett közben a nap, felkelt, már itt az én szemembe is belesít, úgyhogy igencsak elkijön majd az a napszemüveg a nap folyamán, legalábbis itt reggel biztosan. Egyébként nagyjából a hőmérséklet is nőtt, 6 fok van már odakint, úgyhogy erre érdemes számítani. Az időkép mai ruhatipjám tavaszi ruha, és természetesen azt ne feledje, hogy 11, illetve 15 óra között az UV-sugárzás is magasan lesz majd, és 21 fokon tetőzik a hőmérő higanyszála. Na, akkor térjünk is rá a sportra, mert bizony azért ahhoz képest, hogy szerda volt, volt egy pár dolog. A Manchester City például 3-0-ra verte a Crystal Palace-t a Premier League-ben, a PSG pedig idegenben 1-0-ra a Lens otthonában nyert. A Barcelona kikapott szintén 1-0-ra az Alavestől a La Ligában, a Coppa Italia döntőjét pedig az Inter nyerte 2-0-ra a Lazio felett. Jégkorongban egy barátságos meccset rendeztek, ahol a kanadai válogatott 3-1-re győzte le Magyarországot, a Taekwondo EB pedig még továbbra is tart, úgyhogy Patakfalvi Lucának és Szalim Omárnak gratulálhatunk, ugyanis mindketten bronzérmet szereztek. A Tour de Hongrie is elindult tegnap a Gyula Békés Csaba szakaszon, ahol a rajtot követően egy viszonylag sík terepen valaki elvesztette az egyensúlyát, aminek aztán tömegbukás lett a vége, 15-20 kerékpáros is érintetté vált, egyébként pedig a futamot a belga Tim Merlin nyerte, a legjobb magyar Kárpáti Bálint lett. Na, hát ők ugye holnap érkeznek majd hozzánk, ma a második futamon kerékpároznak, mi nem kerékpározunk, de zakatolunk tovább, fogalmazzunk így a zene vonattal, mert hogy a Rákszet érkezik hozzánk, aztán pedig ránézünk a horoszkópra. Jó reggelt! Andrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antwit reggel, 12 perc múlva 7 óránál járunk, tehát 6.48-at írunk egészen pontosan, és a horoszkópnak ugrunk neki még mielőtt lezárnánk az óránkat, és a bikával kezdünk, mert hogy a bika hónapjában vagyunk, vagy jegyében járunk, ki hogy szereti. A bika a nyilvánosságot most a háta közepére sem kívánja, inkább kedve lenne elbújni a világ elől, mégis inkább menjen el a fogadásra, vagy értekezletre, vagy bármilyen társasági összejövetelre, ahova hívják, mert maga is be fogja látni a végén, hogy nem szívesen maradna le az ott zajló eseményekről, vagy azért, mert olyan jól érezheti magát, vagy mert olyan jó lehetőségekre lehet. A legjobb esetben mindkettő igaz. Az ikrek a nap elején még nagyon jól, szinte szerelmes hangulatban érezheti magát. Délutánra sajnos beborul a kedve a Szaturnusszal találkozó holdnak köszönhetően. Különösen igaz ez akkor, ha anyagi gondjai vannak. A hitel jó megoldás lehet, de csak ha biztosabban, hogy meg tud felelni a feltételeknek, bánjon óvatosan a hitelkártyákkal. Amit könnyen adnak, az mindig könnyen buktatókat rejt magában. A ráknak nem kellene mindenbe beleütnie az órát, ami nem önre tartozik. Önnek persze valósággal lelki szükséglet, hogy harmóniában lássa a dolgokat maga körül, de nem teremtheti meg ezt mások helyett még akkor sem, ha az édes gyermekéről van szó, aki már nem is olyan kicsi gyerek. Tanácsot adhat, de ne sértődjön meg, ha nem hallgatnak önre. A tapasztalat nagyon fontos dolog, másoknak is. Az oroszlán az idő már túl... az oroszlánhoz az idő már igazán túl jó ahhoz, hogy otthon üljön. Ha azonban nem tud elmenni a tengeren túlra, valami igazán távoli helyre, akkor inkább ne is induljon útnak. Az előbbire munka miatt lenne lehetősége, de az utóbbin egy közeli országbeli utazáson nagyon megnövekedne a baleset vagy váratlan zűr kockázata. Néhány hét múlva már nyugodtan útnak eredhet, a mai napon meg is tervezheti, hogy hová. A szűz uralkodó bolygója a Jupiterrel kerül fényszögben, a bölcsesség kerül itt kapcsolatba az okoskodással. A mélyebb belátásának higgyen, próbáljon meg felülemelkedni a kicsinyes analizálgatásokon, különösen igaz ez a társkapcsolatát és általában az emberi kapcsolatokat illetően, de a beszerzéseknél is igaz lehet, hogy akkor vásárol olcsóban, ha most inkább a drágábbat választja. A mérleg eddig tűrt, de mostanra betelhetett önnél a mérték. Még az is előfordulhat, hogy éppen egy régi barát miatt kell perbefognia, vagy más módon elégtételt vennie az önt ért sérelmekért. Különösen akkor, ha a bántás vagy anyagi károkat, vagy ha a bántás vagy anyagi károkozás nem csak önt érinti, hanem kollégáit, szaktársait, vagy másik barátait, kezdeményezze ön a közös fellépést, ez nem bosszúállás, hanem a világrend helyreállítása, és akkor de jó, hogy a mérlegnél vége, mert legalább én is szusszanok egyet, közben pedig dalolunk, érkezik a George Michael és az Amazing, ne menjen sehova.
1: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, kicsit kevesebb, mint 5 perc múlva 7 óránál járunk, május 14-e csütörtök van itt az Antrit reggelben, pedig akkor a skorpiókkal folytatjuk a mai horoszkópunkat, mert hogy ott hagytuk abban. A skorpiónak már rutinja van a stresszkezelésben és a válsághelyzetek megoldásában, ma is az ön szakértelmének, türelmének, no meg a zseniális probléma megoldó képességének köszönheti, hogy nem lesz nagyobb kalamajka egy munkahelyi zűrből. Az embereket is egyre jobban kiismeri és egyre jobban tudja irányítani és kezelni is egyben. A vezetői pozíció már vagy megvan, vagy még csak időkérdése. A nyilas, a kiegészítő jegyében járó Szaturnusz hatására annyi változást él át az életében, hogy csak úgy kapkodja a fejét, de bármennyire is a külső körülmények összjátékának is tudja be mindezt, valójában nagyon is belülről, az ön lelkéből indulnak ki a dolgok. A mindeddig nyugodt személyisége valósággal vibrálóvá válhat, ha azt elfogadja, akkor egyúttal mindjárt a kezébe is veheti az irányítást, hogy ne csak úgy megtörténjenek önnel a dolgok. A baknak komoly szándékai vannak a társával kapcsolatban, ha ön még nem házas, akkor úgy érezheti, hogy megérett az idő arra, hogy ezen végre változtasson, ha már törvényes a kapcsolata, akkor valami más módon fűzheti még szorosabbra a viszonyt, például úgy, hogy közös munkába, üzleti vállalkozásba kezdenek a kedvesével, mert önnek kétségtelenül nagyon jól és szépen tudna együttműködni, önök kétségtelenül és nagyon jól szépen tudnának együttműködni. A vízöntő egy kollégájával vagy üzleti partnerével keveredhet összetűzésben, lehetőség szerint próbálja meg visszafogni magát, ugyanis senkinek nem tenne jót, ha elmérgesedne a viszony. Ha van a közelben édesség vagy módja valamilyen virág illatával megnyugtatni magát, az segíthet önnek a lehiggadásban. Az illatok, a munkakörülmények nagyon sokat számíthatnak abban, hogy jól érezze magát. Attól elnézőbb, lágyabb lesz a szíve. Hú, Dávid, be ne jöjjön ma, mert akkor nagyot kap. Nem, már vicceltem. Halaként ön mindig is mélyen látó, vagy inkább mélyen érző volt, de most, hogy uralkodó bolygója az okos Merkurral kerül igen jó félszögbe, még inkább kamatoztatni tudja ezt a tehetségét. Olyan dolgokat hozhat fel a mély tudatából, és ragadhatja meg tiszta, világos racionalitása, amelyeknek gyakorlati haszna is lehet. A titkok, melyekre ráébred, lehetnek tudományos természetűek, vagy anyagi vonatkozásúak. A kos pedig a hirtelenséget, váratlanságot most végre jó értelemben élheti meg. Egy last minute utazásra indulhat, vagy legalább fizethet be a mai napon. A lázas készülődés közepette ne feledkezzen meg azokról a holmikról, iratokról és gyógyszerekről, melyekre feltétlenül szüksége lehet. A főnökével pedig igyekezzen mindenképpen kibékülni, mielőtt elmegy, nehogy ne legyen hova visszajönnie. Ugyanez igaz a társára is, már ha nem vele utazik természetesen. És akkor ennyi a mai horoszkópunk, bezárjuk mára, és zakatolunk tovább, mert hogy itt van már, érkezik Sasi, akivel a napi ötöst kezdjük tárgyalni, a kérdésről is hamarosan szót ejtünk, előbb viszont informálódunk, maradjon velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vigyázz! Dől a fa!
4: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
3: És mi lett a vége?
4: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
3: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
8: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
9: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást, több mint 2,5 tonnányi gyümölcsöt vontak ki a forgalomból. Csütörtökön délutántól megvastagszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz. Az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő a Facebook oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter közölte, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, a politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják. Egy felmérés szerint az európaiak 4/5-e tervez idén nyaralást. A fegyveres konfliktusok és geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Az Europe Assistance 26 országra kiterjedő nemzetközi felmérése szerint az európaiak közel 4/5-e tervez nyaralást. A globális felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a biztonság már a kulcstényezővé vált az úti cél kiválasztásánál. Illegális gyümölcs árusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrjei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áponyát foglaltak le, és semmisítettek meg. Az NKFH azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. Ukrajna európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíció létrehozásán, valamint ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán. A nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén tartott kapcsolódó találkozón 13 ország képviselői vettek részt, valamint képviseltette magát a NATO főtitkárának hivatala is, közölte Vladimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon közzétett videóüzenetében. Hangsúlyozta, hogy az ország katonai, szankciós és diplomáciai pozíciói most erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. Kiemelte, hogy fenn kell tartani ezt a szintet, és tovább kell erősíteni Ukrajna védelmi és külpolitikai helyzetét. Senki sem győz egyedül, és nem létezik önálló ellenálló képesség, fogalmazott az államfő.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután már többfelé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 4 perccel járunk 7 óra után, én Vörös Levente vagyok, és már itt van velem a stúdióban
11: Sasi. Jó reggelt, szia Levi. Május... És ismét napsütés, ugye?
0: Így van.
11: És hoztam neked az ígért szemüveget.
0: Várjál, hát felrakom, hát nehogy már.
11: De kár, hogy nem látják így a hallgatóink, hoztam Levinek egy szuper jó napszemüveget, tegnap megígértem, ugye?
0: Olyan, mint
11: lefotózlak,
0: olyan,
11: mert nagyon jól áll. Igen. Nem? Látsz benne egyébként?
0: Nagyjából. Jó, okay. Kicsit narancssárgásabban, de süt a nap, úgyhogy hasznos.
11: Szuper jó, örülök neki.
0: No, a mai napi ötösben mi a kérdésünk?
11: Az lesz a kérdésünk, vagy az volt a kérdésünk, ha egy csettintésre megtanulhatnál egy nyelvet, melyik lenne az?
0: Ú, de jó kérdés.
11: Csettintés, nehéz ezt kimondani.
0: Gondolkodunk majd rajta mi is, igen. Előbb viszont még elmegyünk és zenélünk egyet, a Paramore már húzza is nekünk. Ez a Dikód. Jó reggelt.
12: Ez az Antrit reggel.
2: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
12: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, ez az Antwit reggel, 7 óra 12 van, itt vagyunk Sasival.
1: Szép jó reggelt, hangom megvan, jó.
0: Nem jó a szemüveged. Mi ez?
1: Miért? Mert én nem hol látok, az enyém szemüveg? A sötétebb, és akkor nem látom, hogy mit kell olvasni. Nem, hogy mindjárt
0: felveszem. Bezzeg, én vakoskodhatok.
1: Mert nem tudod, mit kell mondani.
0: Jó. No, napi ötös.
1: Jó, az volt a kérdésünk, oké. Ha egy csettintésre megtanulhatnál egy nyelvet, melyik lenne az?
0: Egyébként nagyon jó téma, meg egy elgondolkozik rajta az ember, de akkor kezdjük mondjuk, kivel kezdünk?
1: Bélával.
0: Jó, legyen Béla.
1: Béla két lánya apukája, ő maga pedig az animációs filmek világában talált magára.
0: Na, ő mit tanulna meg egy csettintésre?
2: Hát ez viszonylag egyszerű kérdés számomra. Mivel én még annak a generációnak vagyok a tagja, akinek még az orosz kellett az iskolában kötelezően tanulnia, ezért hát például a gyerekeimhez képest, akik angolt meg németet tanultak, elég nagy hátrányból indultam, és hát ez a hátrány az az igazság, hogy még a mai napig is kitart, de nem akarom degradálni az orosz nyelvet, de akkor is meggyőződésem volt már általánosban is, hogy én soha semmihez nem fogom használni, például az angolhoz képest. Meg ugye pláne, hogy az akkoró lázadó énem miatt az orosz nem is nagyon tanultam, és amit tudtam is belőle, azt igyekeztem minél előbb elfejteni. Szóval hátrányban vagyok, és bár sok nyelv tanulásába belevágtam, néhányat nagyjából értek is, vagy legalábbis sok mindent megértek, de társadalási szinten csak a franciát beszélem, úgyhogy én nem pazarolnám a csettintésemet semmilyen ilyen különleges nyelv megtanulására, mint mondjuk szuahéli, vagy japán, vagy mandarin, vagy nem tudom, hanem végre egyszer szeretném megtanulni tisztességesen az angolt.
0: Megbeszéltük Bélával egyébként, hogy mindkettőnknek az orosz szókincse körülbelül a kagyilá, és ami nyelzebutik terjed.
1: Úgyhogy én is azért haragszom nagyon, hogy mi annak idején ezt tanultuk, és én se szerettem, egyáltalán nem is tetszett, hogy egyébként a német nyelvvel is így vagyok, pedig egy sváb családból származom, és nálunk azért beszélnek, hogy a családtagok nem Dajcsú. A teljesen tiszta a németet, igen. Például édesanyám, képzeld el, hogy 7 éves koráig egyszerre beszélt magyarul és németül, vagy hát svábul a nagymama miatt, és utána felnőtt fejjel, ugye ő nem tanult megírni, tehát ahogy beszéltünk, úgy is írt, és ebben nagyon jó sztorik szoktak kikerekedni, de velünk nem beszélt egyáltalán egyébként németül, és nekem is az angol az, hogy semmit.
0: És
1: milyen mérges voltam gyerekkorban, amikor mamámmal elkezdtek, tudod, németül beszélni, hogy mi ne értsük gyerekek, igen, amit beszélnek, mert felnőttes dolog. Hú, de mérges voltam.
0: Na, körülbelül ennyi a német tudásom nekem is.
1: Elég is szerintem.
0: No, folytassuk akkor kivel a sort.
1: Ivan Valival.
0: Valival.
1: Valiról mit lehet tudni? Eredetileg orosz bölcsész, ezt én se tudtam, de van turizmus diplomája, ezt sem tudtam, és 4 évet elvégzett a jogi egyetemen.
0: Na, hát lehet,
1: ezt
0: hogy,
1: viszont elmondtam
0: lehet, hogy többet tud oroszul, mint a Harásó.
1: Valószínűleg.
0: Na, hallgassuk Valit.
3: Spanyol. Talán. Spanyol, de hogy miért, ezt nem tudom. Valamiért a spanyolt. Nem, javítok, olasz. Annak olyan szép, dallamos, és olyan izgalmas nyelvnek. Az olaszt, egyértelműen az olaszt.
1: Ez a tutti frutti, tudod, mindig ezt szokták mondani, aki nem beszél.
0: Bambino.
1: Mondjuk ez jó nekem is, meg ez a mediterrán életérzés egyébként szerintem, ez sokunkra nagyon ráférne.
0: Forza Italia! Meg nem is
1: gyakoroljuk tudom. Még egy
0: igen,
1: kicsit.
0: Igen, meg az újjal közben.
1: Hát igen, meg
0: nagyon
1: ahogy
0: fontos.
1: Beszélnek, ahogy élnek. Igen.
0: A habitus.
1: Igen.
0: Nagyon kell rázni a kezünket, hogy mamma mia, Marcello.
1: Megerősíted a mondandódat.
0: Igen.
1: Ezt tetszik nekem is.
0: No, milyen nyelvet tanulna meg egy csetintésre a napi ötös tagjai? Ezzel megyünk majd tovább. Persze azért én is kíváncsi leszek, hogy te milyen nyelvet tanulnál meg azért én is elmondom majd. Elő viszont a Sophie and the Giants és Purple Disco Machine közöse érkezik, ez a Paradise. Jó reggelt!
4: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antris reggel, 8 perccel, lassan 7 perccel járunk fél 8 előtt.
1: Jó reggelt, jó reggelt.
0: Telik az idő, itt vagyunk Sasival, és a napi ötös tárgyaljuk, amiben azt a kérdést tettük ma fel, hogy...
1: Ha egy csettintésre megtanulhatnál egy nyelvet, melyik lenne az?
0: Igen, és akkor itt érkezett ugye egy angol.
1: Így van.
0: Egy tisztességesen egy angol. Meg
1: vagy egy spanyol-olasz.
0: Spanyol-olasz, de talán inkább olasz.
1: Igen, igen.
0: És akkor most Ákoson a sor, hogy elmondjam.
1: Ákos hobbija a videójátékozás, de a való életben sem áll tőle messze, hogy játékpuskával szaladgáljon.
0: Igen, és általában engem is bele szokott rángatni, úgyhogy hallgassuk Ákost inkább.
2: Szerintem a latin, mert az egy olyan nyelv, hogy azon megszólalok, egyrészt senki se érti, másrészt utána megmondom, hogy hát ez latinul volt, és tudok latinul, és bármikor el tudok kezdeni latinul beszélni, azért megparált menne.
0: Hát nem tudom. Én azt mondtam neki, hogy te nem vagy normális.
1: Mi értelme? Kivel fog beszélgetni,
0: hát
1: akkor magával
0: az.
1: Vagy?
0: Hát meg
1: senki
0: meg
1: nem érti meg, az akkor minek?
0: Orvosok használják még esetleg a latin, de ők is csak orvosi kifejezésekre. Tehát azért nem értettem, mondom, te nem vagy normális. Azt mondja, hát mekkora menő? Hát nem mondom.
1: Hát oké, csak hogy senki nem érti, és bármit mondhatsz akkor, nem?
0: Na mindegy. Amit én el akartam mondani, ha még itt Ákos ugye a latint ide keverte, bár nincs köze a latinhoz. Én egyébként 7 nyelven tudok.
1: Igen.
0: Elszámolni 1-től 4-ig.
1: Na akkor kezdjük.
0: Van magyar.
1: Igen.
0: Na ezt nem veszük bele, akkor legyen csak 6.
1: 6, oké.
0: 1-2-3-4.
1: Angolul biztos.
0: Angolul 1-2-3-4.
1: Igen.
0: Németül 1-2-3-4.
1: Igen.
0: Tudok oroszul. 1-2-3-4.
1: Igen.
0: Várjám. Spanyolul. 1-2-3-4. Van még japán.
1: Igen.
0: Ichi-ni-san-shi.
1: De jó.
0: És... olaszul 1, 2, 3, 4.
1: Jaj, de azt mondtam, hogy 7-ig, de akkor 4-ig számolt.
0: Ne, 7-ig?
1: Hát ez nem hát, volt mindegy, nem soroltad, de most a 4-et betanultad.
0: Nem, 7 nyelven 4-ig.
1: Ja, úgy, akkor jó.
0: Van nyilván, amiből tudok tovább is.
1: 7 nyelven 7-ig, én úgy értettem, oké. Okay.
0: 4 nyelven, vagy na, 7 nyelven 4-ig.
1: Na, megkeverlek. Úgyhogy
0: ezzel szoktam haknizni, amikor ilyen van, hogy világjáró vagyok.
1: Nem, nagyon ügyes vagy.
0: És akkor még a szláv nyelveket nem soroltam ide, ami nagyon hasonló az oroszhoz.
1: Igen, igen, igen.
0: És mondjuk egy horvát, vagy egy szerb, egyébként azokat is tudom, meg a francia is néha elfelejtem.
1: Meg a francia nyelv az olyan különleges, hogy nagyon jó hallgatni, de szerintem őrült nehéz lehet megtanulni, meg kiejteni szavakat.
0: Au revoir.
1: Nagyon szép
0: merci
1: volt.
0: Merci beaucoup.
1: Oh.
0: És most Ahex Wohan, Ordinahi. Ezzel folytatjuk. Jó reggelt!
3: Ez az Antris reggel!
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Bonjour, jó reggelt, ez az Antris reggel, 2 perc múlva a 7:30. Csasi, mit nevetsz?
1: Annyira jó, hogy hallgatni.
0: Nemzetközi vagyok.
1: Helyes. Majd a közel megint más nyelven köszönj be, és akkor ez így nagyon jó lesz.
0: És tudok én neked mondani, hogy Bajet, Notre Dame, Paris. Még ilyen...
1: Na, jó, elszólalkoztatjuk magunkat, reméljük, hogy a hallgatók is ezt élvezik, mindannyian, nem csak mi.
0: Reméljük, igen. No, hát nem is akarom háttérbe szólítani a napi ötös tagjait, mert hogy ketten még hátra vannak, akik elmondják nekünk, hogy...
1: Ha egy csettintésre megtanulhatnál egy nyelvet, melyik lenne az?
0: Na, és akkor Máriával folytassuk.
1: Oké, okay. Mária szeret beszélgetni, de zárkozott, és nem szeret sok mindent elárulni magáról, bár amit a műsorban elmond, ellentmond ennek.
0: Na, ő mit tanulna meg?
2: Valószínűleg, amit nagyon nehéz megtanulni, de mindig szerettem volna, hát az a japán lenne. Ez rendkívül izgalmas. Viszonylag kevesen beszélik itt nálunk, és abból meg irodalma is érdekelne, a filmek is érdekelnek, a kultúra is érdekel, de úgy eredetibe, de nagyon sokat kell vele szenvedni, és hát minden nyelvvel, úgyhogy az, hogy tanuljon könnyen, gyorsan nyelveket, ugye ez úgy hülyeség, ahogy mondják, de milyen nincs, tehát szenvedni kell, és nagyon következetesen kell ezt csinálni, és nagyon oda kell tenni magunkat, szóval én ezt szeretném, mert ez egy rengeteg időm szabadulna fel, és tudnék valamit, amit viszonylag kevesen, de azt hiszem, hogy élvezetes lenne mindezt használni.
0: Konnichiwa.
1: Ez annyira érdekes egyébként, nem, hogy mit választhatnál, hogy vagy olyan nyelvet, amit mindenki beszél a világon, és mindenkivel meg tudnád magad értetni, nem? Hát vagy igen. Valami nagyon különlegeset, amit tudod, hogy nagyon-nagyon nehezen tudnál megtanulni.
0: Igen, mert a másikat azt megtanulnád, úgyhogy hogy ami mondjuk egy angolt, vagy egy németet, azt megtanulna az ember normálisan.
1: De
0: és látod, akkor
1: hogy
0: a
1: mondta Marika, pedig ő azért angolt is tanít, hogy azért nem olyan egyszerű nyelvet tanulni.
0: Nem bizony. És
1: vagyok az élő példaként én is, igen, hogy már 20-25 éve gyűröm itt az angolt.
0: In English.
1: És nem olyan egyszerű.
0: Ja, natürlich.
1: Majd azért előbb-utóbb csak bejön.
0: Konnichiwa.
1: Na jó, van, menjünk tovább Nisanshi. Inkább.
0: Jó, menjünk tovább, igen. Én tudok japánul, ezt elmondhatom.
1: Nagyon ügyes vagy.
0: Anita az utolsó, okay. Zárja a sort.
1: Anita futóként több versenyen is megfordult már, jó párról éremmel tért haza, amikkel büszkélkedhet, de legnagyobb büszkesége a kislánya.
0: Na, hallgassuk Anitát.
3: Nagyon szeretnék megtanulni spanyolul, talán egyszer majd sikerülni fog, de amit csettintésre szeretnék, az a kínai lenne. Hát a büdös életben nem tanulnám meg magamtól, csak olyan varázslat folytán. Én azt választanám. Kínait.
1: Na, hasonlóan gondolkodik, mint Mária, látod, hogy akkor valami nagyon nehezet.
0: Na most Anita mondott olyat, amiből egy szót nem tudnék felidézni kínaiból. Talán a Liu Shaolin Sándor, az menne, a Liu.
1: Liu.
0: Meg a Xi Jinping, ugye a most a miniszterelnök.
1: Ez milyen érdekes, hogy hallgatod ezeket a nyelveket, és annyira, mint hogy ugyanazokat a szavakat mondanák, nem?
0: Egyébként igen.
1: Tehát, hogy mondja, és ugyanazt sorolja, és pedig nem, csak annyira minimális eltérésekkel, meg én inkább az írást tanulnám, meg mert nekem az meg nagyon tetszik.
0: Ja, ezt a madár,
1: ez a kis ilyen rajzolós, igen. Ezt? Hát nem tudom, nem, hogy ilyen. Hívják, de annyira különleges, hogy picikét az, hogy ne sem mondja, hogy mennyire hosszan húzod azt a vonalat,
0: mennyire
1: vastag,
0: görbe.
1: Vastag, vékony, tudod, igen. Picit olyan, mint a gyorsírás, én annak idején azt tanultam egyébként, és az is fantasztikus.
0: Mármint hol gyorsírás?
1: Rendes gyorsírás, nem, rendes gyorsírást magát, amit régen mondjuk az országgyűlésben is alkalmaztak, ja. Ugye ott a jegyzőkönyvvezetők.
0: Hát, azt nem kell, én is tudok gyorsan írni, az más kérdés, hogy
1: nem lehet
0: olvasni.
1: Nem gyorsan írsz, hanem gyors írás, az a gépírás és gyorsírás, az egy egyben volt. Ez egy fantasztikus. Majd mutatok neked, tehát jó? Meg tudom írni a nevemet.
0: A gyorsírásnak nem az a lényege, hogy gyorsan ír valaki?
1: Nem. Hanem ott is jeleket használsz, rövidítéseket, ja, használsz,
0: értem,
1: vonalakat
0: külön
1: használsz.
0: Külön nyelv, és akkor ebből utána kiolvassák, csak az gyorsan le lehet
1: húzol egy vonalat, az a mély magánhangzókat jelenti, hogyha vékonyan, akkor a magassat. Aha.
0: Értem. Általában, hát ez... ha én ilyeneket csinálok, az valószínűleg a stroke jele, hogyha nem így írok. De jó, szóval, hogy gyors
1: megmutatom
0: írás.
1: Neked majd, okay. Így műsorondáson
0: mindenképpen.
1: Kívül,
0: mindenképpen. Jó? Sasi megmutatja nekem a gyorsírást, mi pedig
1: mindig
0: közben
1: tanulunk egy kicsit.
0: Utána majd jövünk a közlekedési infokkal, mert ránézünk az utakra így is, van. Ne menjen sehova.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat. Jelentkezési határidő 2026. május 26-a. Ergonóm Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Figyelem, Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küldd el önéletrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
4: Idén is megrendezésre kerül a Kistaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 9819-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kistaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
9: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
10: Ennyi volt a reklám.
11: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
10: Rádió Antrit közlekedés.
0: És már meg is jöttünk a közlekedési infokkal. Sasi, mi a helyzet az
1: akkor
0: utakon?
1: Mondom is, a 6-os főúton a siófoki elágazónál aszfaltoznak, emiatt van félpályás lezárás.
0: Az 5601-es Szálka Mőcsény összekötő úton kaszálnak, mindkét irányban útszűkületel, illetve ha már ott jár, akkor Bátaszék Bonyhád összekötő útján is érdemes figyelni. Ez az 5603-as, tehát Mőcsénytől nagyjából ott is kaszálás van útszűkülettel.
1: Az M6-os autópályán a déli vármegye határnál az országhatár felé tartó oldalon munkálkodnak, ott az egyik alagút le van zárva, terelés van.
0: Az 55-ös főúton pedig a Tűr István hídnál már, de kaszálnak, és arra is útszűkülettel készüljön. Ezen kívül persze azért már annyira nincsenek munkálatok a környéken, úgyhogy közelítek a városra, ahol azt látom, hogy most ha délről indulok, akkor egészen a Csatári körforgalomtól végig a főút a Volskála előtti kereszteződésig piros, a Szent István tér szintén, úgy ott majd érdemes figyelni, mert ma estétől már nem nagyon lehet parkolni, lesznek korlátozások a Tour de Hongrie miatt, illetve ha még egy kicsit feljebb nézünk, akkor az újvárosi templom előtti szakasz is vöröslik. Az elkerülőn a volántelepi lámpa fogja forgalmat, valamint az autóbuszállomás és a vasútállomás közötti szakaszon, hát ilyenkor azért valljuk be, megszaporodnak a gyalogosok, úgyhogy érdemes figyelni arra felen. Rendőről trafiról nem érkezett bejelentés, de amennyiben ön tapasztal valami szokatlant, akkor csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, hoztam meg velünk, hogy mi is megoszthassuk másokkal. Addig pedig Lola Young énekel, ez a Messi, jó reggelt!
10: Antrit reggel!

0: Bezárt a kávéház, jó reggelt, ez az Antvét reggel, 7 óra 46 van, itt vagyunk már május 14-én Sasival.
1: Oké, és mondom is, hogy
0: mi? Hát egyből neki?
1: Hát, hogy mondjam, mert annyira örülök, igen, mert annyira szép az idő, és annyira élvezük itt a napsütést a
0: stúdióban. Szeretném volna felajánlani a kávéfőzési tudásomat, hogyha esetleg a főnökasszony hallgat minket.
1: Nagyon reméljük, hogy hallgat, igen.
0: Ha már itt kávéházasztunk egy kicsit Charlie-val, a kávéház bezárt, mi nyitunk egyet neki,
1: jó.
0: Ha szeretné. És közben akkor ismertetjük a mai időjárást is.
1: De ahhoz kellene valami jó kis péksütemény is, nem? Gondolkodtam egyébként reggel, hogy hozok neki, csak nem tudom, hogy mi a kedvence, de majd ezt is meg tudjuk remélhetőleg, hogy
0: legyen. Na, de időjárás.
1: No, akkor most mondom az időjárást, napos kissé szeles időre számíthatunk csütörtökön, túlnyomóan napos időre ugye számíthatunk, késő délután este növekedhet meg nyugat felől a felhőzet, de csapadék nem valószínű, megélénkül a déli-délkeleti szél, hajnalban 4 délután 19 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Beszélni is elfelejtettem.
0: Nálam már 20-at írnak, de én 21-et is láttam.
1: Júj, de jó.
0: Egyébként tényleg hideg volt reggel, igen. Most éppenséggel már 10 fok van, derült az ég, 10 és 15 óra között pedig érdemes lehet majd figyelni az UV-sugárzásra is, mert hogy visszatérhet, ez majd a nyár folyamán erősen velünk lesz, de 21 fok lesz a maximum a délután folyamán, amikor majd jön egy kis felhő, egy pár.
1: Egyébként ez nem baj, hogyha hűvösebb van, csak süssön a nap, szerintem az annyira befolyásolja az embernek a hangulatát.
0: Abszolút,
1: nem?
0: Abszolút.
1: Bár mindig szoktam mondani, hogy engem annyira egyébként nem, mert hogyha borongos az idő, én akkor is jól érzem magam, de
0: így
1: mégis más.
0: Akkor is föl kell venni a napszemüveget, és vidámnak kell lenni. Egyébként már fagyos szentek van, hogy a szőlő el ne fagyjon, füstöljenek kentek, ezt írja még az időkép, jelentsen bármit is. Tavaszi ruhát javasol mellé egyébként. Uh-huh. A pollen jelentésről csak annyit, hogy a pázsitfűfélék magas, az eperfa, illetve a fenyőfélék pedig közepes koncentrációval vannak jelen a levegőben. Ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor forduljon orvoshoz, és akkor ő tud segíteni. Egyébként délies áramlással érkezik a térségünkbe egy melegebb levegő, de ismét melegfrontra és a melegedésre érzékenyeknél lehetnek gyakori tünetek, például fejfájás és migrén, illetve egy gyulladás és panaszok keringési problémák. 2K-val itt az időkép honlapján. Egyébként pedig a napos időszak, ugye, mint említettük, jó hatással lehet a hangulatunkra, a közérzetünkre, és tök jó, szerintem ezt használjuk ki.
1: Jó.
0: Napszemüveg.
1: Úgyhogy, tudod, hogy nálam mindig van.
0: Tudom.
1: Az meg, a biztos pont az életemben.
0: De szerencsére kisegítettél.
1: Ezért kaptál egyet most.
0: Köszönöm szépen.
1: Van.
0: Úgyhogy erősítsük immunrendszerünket, még utolsó mondataim, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, lehetőleg ez víz legyen, ezt is sokszor el szoktam mondani, nem üdítő, nem cukros üdítő. Így. Víz, tea esetleg.
1: Meg nem 86 kávé.
0: És nem 86 igen. Fokos egyéb ital. Meg igen. Nem kisebb. No, hát akkor egyelőre ennyit az időjárásról, megyünk is majd tovább, összegzünk, előbb viszont még egy lánycsapat énekel, ne menjen sehova. Jó reggelt!
2: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 4 perc múlva 8 óra, járunk. Sabrina Carpenter zárja a sort ebben az órában.
1: Nagyon jó kis zenéket raktál egyébként, annyira jó, hogy elmulatgatunk, meg itt elszórakoztatjuk egymást, igen.
0: És akkor gyorsan összegezzük az óránkat.
1: Jó. Miről az volt beszélünk? A kérdésünk, ha egy csettintésre megtanulhatnál egy nyelvet, melyik lenne az? Voltak hasonló egyébként válaszok. Igen, ugye Béla mondta, hogy annak idején még ugye orosz tanulta, ahhoz a korosztályhoz tartozik, akkor még csak az orosz nyelvtanulás volt. De nagyon szeretne, igen.
0: Tisztességesen az angolt.
1: Az angolt, így van, hogy tudjon beszélgetni másokkal. Valiná volt ugye ez a spanyol és az olasz, de inkább az olasz. Mediterrán éghajlat, ugye be is mutattad egyébként a tudásodat, hogy mennyire jól tudsz.
0: Én is inkább tanulnék, és mondanám, hogy Roma, Milano.
1: Ákos meg szeretne egy halott nyelvet, amire nem igazán értettük a miértjét.
0: Én mondtam is,
1: a latin. Jó, hát neki ez a vágya, akkor legyen így.
0: Ám legyen.
1: Igen, és Mária mondta, ugye, aki azért több nyelvet beszél, de nála például a japán, ami úgy gondolja, hogy rettenetesen nehéz megtanulni, és milyen jó lenne, hogyha ezt tényleg egy csettintésre.
0: Japán, egy csettintésre. Tokio,
1: már lefeküdnék, és már holnap tudnék japánul, nem? Milyen jó lenne. És Anitánál is ugye elsősorban ugye spanyol, de hogyha már így lehet választani, akkor inkább a kínai nyelvet. Szeretné, igen, így megtanulni.
0: No, hát volt azért egészen a világ másik feléről is nyelvünk.
1: Mondjuk én azt mondom, hogy szerintem, hogyha már így lehetne, akkor valami olyan nyelvet válasszunk, nem? Szerintem, ami hasznos is, tudsz azért a világban bármely pontjára, hogyha elmész, akkor tudod használni, tudsz beszélgetni, meg tudod magad értetni. Nálam mondjuk ilyen az angol. Én rengeteget tanultam egyébként annak idején, ezt nem is használtam, nagyon elfelejtődött. Most kiváltképp nagyon-nagyon hasznos lenne nekem, hiszen azért jövőre szeretnék egy hosszabb időre kimenni Lilláékhoz, és azért 3 hónapot mondjuk ott ugye eltölteni, hogy nem tudsz kivel beszélgetni, az szörnyű.
0: Ja, igen.
1: Úgyhogy én ezt nagyon várom már egyébként, hogy újra akkor megint
0: intenzíven
1: beülhessek, úgymond az iskolapartba, és akkor megint elkezdjek tanulni.
0: Be kell rakni a szótárt a párna alá.
1: Igen, azt annak idején mi is próbáltuk, valahogy nem jött össze.
0: És akkor talán bevándorolnak, igen, a szavak. Igen. A nyelvtan meg majd jön.
1: Neked van egyébként valamilyen vágyat, hogy mi az, amit még
0: szívesen megtanulnék? Olaszul én is megtanulnék egyébként, és akkor tudnám mondani már hitelesebben, hogy pizza, pasta.
1: Akkor legalább tudod is, hogy mit mondasz, igaz?
0: Igen, igen. Tudnám mondani Andrea Pirlo, Botticelli.
1: Igen.
0: Igen, na hát Botticelli nem lesz, de hírek igen, úgyhogy gyorsan informálódunk, aztán pedig nekivágunk a Beszéljünk Róla óránknak, a téma is kiderül hamarosan, maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
5: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
8: Mind a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
3: Ennyi volt a reklám.
2: Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei.
3: Ez
2: a Rádió Andrét.
9: Megszüntette a háborús veszélyhelyzetet a Tisza kormány, megtartotta első ülését az új kormány Ópusztaszeren, megkezdődik az idei központi szúnyoggyérítési program. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az újonnan megalakult országgyűlés első döntései között megszüntette a Magyarországon több mint 6 éve fennálló háborús veszélyhelyzetet. A parlament által elfogadott törvény május 14-én lép hatályba, ugyanakkor a korábbi veszélyhelyzeti rendeletek jelentős részét törvényi szintre emelik. Fenntartják többek között a változó kamatozású jelzálog hitelek kamatstopját, a mezőgazdasági károkat elszenvedő gazdálkodók hitelfizetési moratóriumát, valamint egyes élelmiszerek árréskorlátozását. A különleges jogrendet még 2020-ban a koronavírus járvány idején vezették be, majd később az ukrajnai háborúra hivatkozva hosszabbították meg. Az új törvényt a képviselők gyorsított eljárásban vita nélkül fogadták el. Leállítanának minden kormányzati, a rendes gazdálkodás körét meghaladó kötelezettségvállalást, és csak a pénzügyminiszter aláírásával lehet majd teljesíteni a 250 millió forint feletti kötelezettségvállalásokat és a 100 millió forint feletti beruházásokat, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren. Hozzátette, ez az intézkedés 1-2 hétig lehet érvényben. Az uniós pénzekkel kapcsolatban a kormányfő elmondta, a jövő héten 5 napra Magyarországra.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A déli esszelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
7: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
6: www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 3 perc múlt 8 óra, itt vagyunk Sasival, én Vörös Levente vagyok.
1: Jó reggelt, csodaszép napot kívánok mindenkinek.
0: És akkor nekivágunk az óráinknak, most már nagyon szép időnk van, mert én csak a szemüveg miatt látom ilyen csodálatosan
1: narancs. Szerintem vedd le, mert már nem látsz semmit.
0: Dehogy nem.
1: Lát? Hogy akkor kiebb nyitom majd akkor
0: ezt szép az alapfüggőn.
1: Gyönyörű egyébként, igen.
0: Nagyon jó időnk van, úgyhogy ennek örülünk. Meg persze kérdésünk is van, amire várjuk a véleményét még hozzá.
1: Van még értelme az érettségének? Érettebbek lesznek tőle a fiatalok? A folyamatos osztályozás nem adna pontosabb képet a tanulók felkészültségéről?
0: Ugye most érettségi vizsgaidőszak van, igen. A múlt héten nekiláttak a nagy érettségiknek, a szokásosoknak, de ezen a héten is egyébként tartanak ilyen hát kisebb, kevesebb igen. Létszámmal érettségiket, meg hát majd jönnek ugye a szóbelik úgyhogy ezről filozofálgatunk, van-e még értelme, vagy át kéne valahogy reformálni, vagy
1: jó lenne egyébként, hogyha esetleg pedagógus is hozzászólna, nem kíváncsi lennék, hogy ők hogyan látják, vagy akár diákok, szülők hogyan élik meg ezt, igen.
0: Várjuk tehát a véleményeket a 74-es körzet 444-444-es számon, amíg csörögöm, addig pedig zenélünk. Madonna énekel, jó reggelt!
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 8 óra 12 van, május 14-én, csütörtökön járunk, Sasival itt vagyunk.
1: Így van, jó reggelt.
0: És azután a kérdés után megyünk ma, hogy...
1: Van még értelme az érettséginek? Tovább is lehet ugye boncolgatni, így hogy van. Érettebbek lesznek esetleg ettől a fiatalok, vagy a folyamatos osztályozás nem adna pontosabb képet a tanulók felkészültségéről, mint például ez az egy alkalom, ugye,
0: így
1: amiben
0: van.
1: Bizonyíthatják, hogy mit is tudnak
0: most
1: pontosan.
0: Most azt megtudtam, hogy Magyarországon 1851-ben vezették be az érettségit. Ugye osztrák mintára ott 1849-ben volt egy oktatási reform, és ekkor vezették be, innen eredt át hozzánk is két évvel később. Ugye hivatalosan matura, azaz érettség, ugye latinul matura, érettség, és akkor ezt jelképezte, hogy a diák szellemileg megérett az egyetemi tanulmányokra.
1: Mondjuk ez érdekes, ugye, mert tényleg régóta mondogatjuk ezt, hogy van-e értelme az érettségének, ugyanúgy, ahogy ennek a rengeteg tantárgynak, amit ugye a gyerekeinkkel megtanítatnak, vagy amit fel kell ugye venni, hogy érdemes lenne egy picit ezt a rendszert így átdolgozni, nem? Hogy az az egy nap, amikor tényleg te elmész érettségizni, és az az egy óra vagy két óra mennyire tükrözi a valós tudásodat, vagy a hozzáállásodat, vagy a gondolataidat, hogy elő tudod-e adni magad úgy ott,
0: nekem is
1: ahogy
0: ez
1: kell,
0: az eszembe,
1: mert valaki, ugye tegnap beszélgettünk pont arról, hogy valaki szóban tud nagyon jól vizsgázni, valaki meg írásban. Tehát, hogy akkor legalább lehetőséget adni, hogy ki miben ügyesebb vagy erősebb. És ugye erre szokták mondani, hogy itt a gyerekeknek a készségeit kellene fejleszteni, és egész kicsi kortól már arrafele terelgetni őket, amiben ő ügyes. És nem mindig azt megmutatni, hogy miben vagy te béna, vagy ügyetlenebb.
0: Nem, nem csak az, hanem most belegondol az ember, ott van 4 vagy 5 éven keresztül, legyen szó gimnáziumról, technikumról, előkészítőről, mit tudom én, milyen osztályokról. 4-5 éven keresztül ott van a diák, tanul egy csomó mindent, majd abból a csomó mindenből kérdeznek az érettségén, mondjuk a szóbelin egy valamit.
1: Igen.
0: Az írásbelin meg mindenből egy keveset, de hogy alapvetően nem lenne észszerűbb az alapján osztályozni, meg felvételizni, hogy milyen jegyeket ért el az elmúlt 4 év alatt, mert most is beleszámít a felvételibe, ugye azért többségében a 12. évfolyam, 14.
1: évfolyam. Ezért vannak a záródolgozatok is, nem? Hogy mondjuk egy tananyagot lezársz, akkor is egy, nem tudom, minek záródolgozatnak mondják, nem? Vagy
0: témazáró.
1: Egy felmérő, vagy témazárónak. Mi nem azokat a jegyeket veszik inkább alapul, nem?
0: Hát igen.
1: Arra azt tükrözi igazán a tudásodat, meg ugye ott minden egyes, mit tudom, egy témazáróban van körülbelül 10 lecke körülbelül, nem?
0: Előtte volt jobb esetben folyamatos osztályzás.
1: Osztályzás is,
0: nem azt
1: csinálta
0: tanár, hogy akkor egy téma záró, meg esetleg egy dolgozat, és akkor
1: vagy kis több dolgozat,
0: megadja
1: vagy...
0: a kötelező számú jegyet, mondjuk ami 6/5 év, vagy nem tudom, attól óraszámtól függ, és akkor ha folyamatos osztályzás van, akkor az sokkal egyszerűbben felmérhető a diáknak a tudása.
1: Hát megkérdezed, hogy elmész érettségizni, és éppen rossz napod van, főleg lányoknál, ugye azért akkor már azért a hormonok is dolgoznak rendesen, és pont nem tudsz úgy teljesíteni, és mondjuk nem tudom, milyen felvételire készülsz, vagy nem tudom, milyen egyetemre szeretnél menni.
0: Jogi egyetemre, orvosira.
1: Például, és, vagy akármire, és nem sikerül ez, és akkor szinte azt érzed, hogy az életednek vége, nem? Vagy nem sikerült az érettségi, és akkor most hova megyek, és sokan pont ezért halasztanak is például évet. De ha már halasztasz, ugye kiesel a tanulásból, kiesel ebből a mindennapi rutinból.
0: Hát
1: tehát nagyon-nagyon befolyásolja az ember életét szerintem ez az érettségi, és nem mindenkinek jó irányban. Valakit meg pont a vizsga druk visz előre, neki meg pontosan kell ez egy pici stressz vagy feszültség, igen, hogy még jobban teljesítsen.
0: Valaki meg úgy van vele, hogy erre a napra megtanul mindent.
1: Hát, lehet-e egyáltalán, én azt nem tudom egyébként, Levi.
0: Bele lehet sűríteni, vagy nem. Ez is jó kérdés, meg persze az is, hogy van-e értelme az érettséginek ilyen formában át kéne dolgozni, tényleg érettebbek lesznek-e tőle a diákok, a fiatalok. Ezekre a kérdésekre is kíváncsiak vagyunk, úgy Ámblokk a véleményével kapcsolatban. Ha megvan, akkor a 74-es körzet 444-444-es számon tud nekünk csörögni, addig pedig zenélünk egyet egy igazi legendával. Avicii szól, jó reggelt!
2: Ez az Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 8 óra 24 van, és tárgyaljuk Sasival
1: jó reggelt,
0: témánkat. Mi a témánk van?
1: Hogy van még értelme az érettséginek? Ettől érettebbek lesznek a fiatalok? Vagy a folyamatos osztályozás nem adna pontosabb képet a tanulók felkészültségéről?
0: Azt talán kijelentjük, hogy érettebbek nem lesznek.
1: Aha.
0: Egyik napról a másikra, mert megírták az érettséget.
1: Hát folyamatosan érnek szerintem, azt mondhatjuk, nem?
0: Abszolút. Illetve, hogy van-e értelme ebben a formában az érettséginek? Ugye itt azt már beszéltük, hogy egészen régóta van érettségi.
1: 1951, ugye, mint megtudtuk, hogy megnézted.
0: 1883-ban rögzítették törvényben a gimnáziumokban az érettségit.
1: Az igen.
0: És 1945 után jelentek meg az ilyen szakmai érettségik. És 2005-től van a jelenlegi rendszer is, ez a kétszintes rendszer, tehát van közép meg emelt szint, és ez felváltotta a külön egyetemi felvételéket is. Tehát nem az van, hogy az egyetemnek, hogy az egyetemnek még azzal kell foglalkoznia, hogy felvételit írjon ki külön, meg nem kell a diáknak se azzal foglalkozni, hogy még arra is felkészül.
1: Külön készüljön, ez is szörnyű lehet, igen. Hanem, egyikből kiestel, aztán mész a másikba.
0: Igen, és mást várnak el, nincs egy központi rendszer, amihez lehet igazodni, úgyhogy már durván 170 éve izzadnak a diákok.
1: Én egyébként úgy tudnám elképzelni, hogy hiszen ugye, ahogy beszéltük is, hogy folyamatosan azért ugye számot adsz a tudásodról a 4 év alatt, hogy miért nem inkább egy ilyen felvételi elbeszélgetés lenne mondjuk az érettségi is, hogy nem felvételi természetesen, de azt tudom hasonlítani, hogy akkor elkezdtek beszélgetni, mert ott a saját gondolataidat
0: elmondom,
1: látják, hogy hogyan állsz hozzá. Most nem arról, hanem nagyjából ez egy témakört felvettek, és hogy neked ahhoz mi a véleményed, mi a hozzáfűzni valód, mit gondolsz róla. Tehát itt mindig az a baj, hogy az embereket, vagy a gyerekeket inkább arra ösztönözzük, hogy magoljanak.
0: Igen,
1: és hogy ne tanuljanak, ugye?
0: Pillanatnyi teljesítmény.
1: Igen, mert az, hogy te bemagolsz egy halom, mit tudom én, dátumot mondjuk történelemből, vagy egy évszámot, az nem jelenti, hogy te tudod utána azonnal elmondani, hogy éppen akkor mi történt. El tudod magad helyezni abban a korszakban.
0: Én mindig úgy jártam ezzel, hogy megtanultam, bemagoltam. Két nappal később egyébként már nem emlékeztem rá, mert annyira értelmetlen, sok lexi

0: Kális
1: pont
0: tudás.
1: Ezt akartam kérdezni tőled, hogy te milyen tanuló voltál, most nem a jegyekre, hanem az, hogy ilyen nagyon magolós, nagyon odakész, oda tetted magad, vagy elég volt csak az, amit az órán hallottál, és abból tudtál.
0: Van, ami érdekelt, és azt megélni. Tudtam, és megjegyeztem, uh-huh. meg van, ami csak túl akartam esni, uh-huh. ez amikor meg kellett tanulni a rágcsálótnak a felépítését, meg a mit tudom, és lehet még, nem tudom, természetismeret órán alsóban, azt igen, megtanultam,
1: biológia,
0: és
1: igen.
0: a harmadik napon már nem tudtam,
1: nem
0: hogy tudtad, miről.
1: Hát nem és az, akkor van-e értelme egyáltalán? Mi mindig jókat mosolygunk azon, hogy ugye nálunk a bátyám rettenetesen nagy eszű, és nagyon gyorsan tanult, de nem szeretett tanulni, nem érdekelte. Sokkal fontosabb dolgok voltak annál, hogy tanuljon. És amit az órákon hallott, ő abban nagyon jól megélt.
0: Én
1: meg ez a kis szorgalmas leültem, mindent értett, kidolgoztam, akkor ott tényleg én is így magoltam. Volt, ami nagyon érdekelt, azt könnyebben meg tudtam tanulni, de volt, ami egyáltalán nem. Mondom, milyen igazságtalan, hogy valaki tényleg ilyen csettintésre is könnyen meg tudja tanulni, valakinek meg tényleg vért kell izzadni az, hogy hasonló eredményt tudjon elérni. És én az érettségi is, nem? Hogy igen, nem vagyunk egyformák, és igazán itt a gyerekeknek a képessége is mérten kellene szerintem ezt az egész rendszert kialakítani, vagy átszervezni. Nem tudom, egy pedagógusnak egyébként erről mi a véleménye, nagyon szívesen meghallgatnám.
0: Abszolút.
1: Mert ők jobban ismerik azért a gyerekeket.
0: Igen, meg a szülők, akik látják a gyermekeiken.
1: Szülőknél meg én mindig azt látom, hogy sok esetben a szülő egy picikét túlértékeli a gyerekét, és ez nagyon nem jó.
0: Azt hittem az érettségit.
1: Nem, magát a gyerekét is, a tudását is. Az érettségénél meg együtt izgulunk a gyerekekkel egyértelműen, meg szorítunk, meg ott vagyunk, meg talán még jobban izgulunk szerintem, mint a gyerekek. Ugye ezt én átéltem lehet. Azért annak idején, ott is voltam szendvicset készíteni.
0: Ja, igen.
1: Tudod, tehát a szülők ilyenkor bemennek a reggeliség, igen.
0: igen.
1: Bár mondta Lilla, hogy na akkor gyere, amikor én, hogy véletlenül se zavarjam.
0: Igen. Néha zavaró, néha nem.
1: Hát igen, nem tudni, minden gyereknél más ez is egyébként.
0: Abszolút. Önnek mi a véleménye az érettségiről? Van-e értelme ebben a formában, vagy változtatna rajta valamit?
1: És ha igen, akkor mit?
0: Ha ez igen, mit? Esetleg folyamatos osztályzás alapján kéne a végén leszűrni azt, hogy egy tanuló vagy teljesített,
1: igen.
0: és mi a tudása. Erre várjuk a véleményeket. A 74-es körzet 444-444-es számon, amíg csörög, addig zenélünk egyet, mindjárt maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ: www.borvidék.hu félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton. Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 0-24-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
6: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből.
3: koncertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svéd asztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizza Ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Yeah! Andrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antwit reggel, 8 óra 40 van, kereken, itt vagyunk Sasival, és beszélgetünk továbbra reggelt. Is. Ma mai témánk, hogy...
1: Így, van még értelme az érettséginek? Próbálunk egy kicsit itt az érettségi elvárások, követelmények témakörében megfordulni, vagy igen gondolkodni, hogy esetleg az érettségitől érettebbek lesznek tőle a fiatalok, hát vagy a folyamatos valószínű. Osztályozás, igen, nem adna pontosabb képet a tanulók felkészültségéről.
0: Igen, úgyhogy itt alapból ez egy nagyon-nagyon nagy vita téma.
1: Igen.
0: Szerintem sok szakmabelinnél is, meg laikusoknál is egyébként, hogy a pillanatnyi teljesítmény, meg a folyamatos értékelés mennyire billen a jó irányba egyik, illetve másik.
1: De hát gondolom, hogy az érettséginél, amit ott per pillanat teljesítesz, nem csak magát azt a teljesítményt értékelik, hanem azért a 4 évet is, nem? Tehát azért vannak ott osztályozó vizsgák, vagy az évvégi eredmények.
0: Az érettségi,
1: csak bele,
0: az
1: érettségi nem, egyáltalán nem veszik figyelembe.
0: Elé rakják, és megírod,
1: és kész.
0: És
1: de mondjuk egy szóbelén is sem veszik figyelembe a tanár, hogy mondjuk most ott nem teljesítettél annyira jól. Egyébként a 4 év
0: hát,
1: alatt meg remek voltál, és kitűnő voltál.
0: Tanárfüggő. Mert,
1: aha.
0: Ugye itt az
1: mennyire nem hagyományos igazságos vizsga, akkor így a rendszer.
0: Meg a jelenlegi rendszer mellett az egyik érv maga az objektivitás. Uh-huh. Ugye nem mindegy, hogy egy szigorú tanár 4-est ad mondjuk.
1: Igen.
0: Egy engedékenyebb tanár meg 5-öst ad. Uh-huh. Ugye? És az érettségi meg pont az a lényeg, hogy van egy központi javítókulcs, uh-huh. egy központi feladatsor, és azt mindenki megírja az ország minden egyes pontján.
1: Ugyanazt írja
0: kell,
1: mindenki.
0: Ugyanazt.
1: Igen.
0: És akkor ez alapján mindenki ugyanúgy van értékelve.
1: Mondjuk ez az írásbeli része, de mondjuk a szóbelén azért már lehet
0: a szóbeli
1: egy
0: része más.
1: Vajszínűbb azért a pedagógus.
0: Viszont a szóbelinnek talán már hát az a célja, hogy egy kicsit javítson az írásbeli.
1: Igen, valószínűleg. Nem? Hát igen.
0: Legalábbis
1: meg ott már a pedagógus azért azt gondolom, azt hogy pontosan egy olyan gyerekkel szembenül, akiről tudja azért, hogy mit teljesített a 4 év alatt, vagy ismeri azért annyira,
0: igen.
1: hogy most egy picikét nem ment annyira jól, de egyébként a 4 év alatt meg tényleg fantasztikusan teljesített például.
0: Aztán ami még ide sorolható esetleg érvnek, az összefüggések átlátása.
1: Na, hát igen.
0: Tehát, hogy a vizsgán a diáknak nem csak fejezetekben kell gondolkodnia, mint mondjuk a évközben, és akkor hopp, megvan, ez megy a kukába, hanem a végén össze kell állni a fejében a nagyképnek.
1: Uh-huh. És nekem egyébként ez volt érdekes, amikor én nem hallottam, nekünk még nem volt, hogy ez a szövegértés is. Hogy olvas a gyerek, de hogy érti-e, amit olvas, és ez mennyire fontos azért, nem?
0: Hát
1: vagy
0: persze.
1: amit tanulsz, hogy ezt érted-e, amit tanulsz. Tehát látod az összefüggéseket, amit mondtál is, igen.
0: Igen, csak...
1: Hogy ez nagyon fontos.
0: Igen.
1: Tehát, hogy nem magolni kell megtanítani a gyereket, meg az, hogy van egy hatalmas lexikális tudásod, az egy dolog, de hogy azzal már mit tudsz kezdeni az életben, hogyha kikerülsz.
0: Na neked mit van?
1: Na, akkor mondom, hogy körülbelül én mit találtam egyébként itt az érettségi vizsgákkal, hogy bizonyos szempontból van azért értelme, de sok jogos kritika is éri, attól függ ugye, hogy milyen célt nézünk, ugye mi szól mellette, egységes mérce, ugye amit te is mondtál, hogy elvileg minden diáknak ugyanaz az alaptudást méri, vagy belépő a továbbtanuláshoz, a magyar felsőoktatásban ugye gyakorlatilag kötelező.
0: Hát és nincs külön ugye egyetemi vizsgáról is beszéltünk, hogy akkor így egységesen lehet.
1: Hát ennyivel könnyebb is, hogy nem kell, így van. Vagy készségeket is fejleszt, hosszabb távú felkészülés, stresszkezelés, rendszerezett gondolkodás. Vagy ugye egyfajta lezárása a középiskolának. Ezért emlékszem annak idején, amikor érettségiztünk, hogy valaki akkor mondjuk 8-10 kilót is meghízott, ugye, mert annyira stresszes állapotba került, hogy egyfolytában evett.
0: Uh-huh.
1: Mondjuk ez nálunk meg épp, hogy én megfogytam, én meg nem tudtam enni.
0: Igen, na. Szerintem az a többség, aki
1: inkább, ugye?
0: Inkább stresszelés fogy.
1: Többet jár a WC-re is akkor, igen. A kritikák ugye, hogy sokszor inkább a magolást mér, ugye erről beszéltünk, és nem valódi gondolkodást vagy gyakorlati tudást. Nem mindenki ugyanabban erős. Ugye ezt is mondtuk a készségeket, hogy aki kreatív, vállalkozó típus, vagy szakmában jó, annak kevésbé releváns.
0: Igen, meg ugye a stressz maga nem feltétlen rossz dolog, hogyha az ember kap egy
1: a stressznek a foka sem mindegy, hogy mekkora azért.
0: Jó, de utána az egyetem meg a későbbi munkavilágában nem lesz az, hogy most nem stresszel, most akkor inkább nem tudom más, hogy oldjuk meg a dolgokat, hanem vannak határidők, nagyobb tétek vannak, mint mondjuk az érettségén is nagy a tét, úgyhogy ez egy ilyen beavatási
1: hát igen, meg nem
0: ritus.
1: Fogják már ott a kezedet azért a pedagógusok, tehát ezt szépen lassan el kell engedni, vagy a szülők nem állnak már mindig ott mögötted, tehát ezt saját magadnak kell dolgokat megoldani. Én nagyon sokszor csodálkozom egyébként, hogy látok fiatalokat, hogy nem is tudom, hogy hogyan tudnak a való világban megélni, vagy egyáltalán érvényesülni.
0: Én felnőtteket is látok.
1: Őrület.
0: a közösségi médiában rengeteget, igen, akikről igen. Nem tudom elképzelni, hogy vészelik át a mindennapokat, de mindegy, ez most ne kanyarodjunk el. A lényeg, hogy ha esetleg át kéne alakítani, vagy át lehetne alakítani, akkor vajon hogyan alakítanánk át? Ez egy jó kérdés.
1: Jó kérdés, igen.
0: Erre is rátérünk, elő viszont szágoldozunk egyet. Dalok tekintetében is.
1: Igen.
0: Elmegyünk 220 felé,
1: jó?
0: De jó.
1: Okay,
0: jó, egy kis Neoton Família. Ezzel megyünk, jó reggelt!
2: Ez a Szantrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 7 perc múlva 9 óránál járunk. Itt vagyunk Sasival,
1: Norabra is. Jó reggelt,
0: tárgyaljuk a dolgokat, így hogy van. Az érettségi így, az érettségi úgy.
1: Van-e értelme egyáltalán, hogy a gyerekektől érettebbek lesznek-e?
0: Uh-huh. Így van, és volt egy hallgatónk a vonalban, úgyhogy hallgassuk, hogy ő mit gondol a témával kapcsolatban. Rádi Antrit, jó reggelt!
2: Szép reggelt kívánok, sziasztok!
0: Jó reggelt! Reggelt.
2: Szeretnék hozzászólni a mai témátokhoz.
1: Köszönjük.
0: Csak nyugodtan.
2: Hogy hát most 37 éve dolgozok már szakmámban, és nincs érettségém, de szerintem az egészségem még engedi egy 20 évet, ha lenyomok benne, úgyhogy érettségi nélkül is lehet élni. Uh-huh. Mert én csak szakközép 3 osztályt fejeztem. Én fontosabbnak tartom azt, hogy nyers nyelvet tanuljanak, mint az, hogy érettségi legyen. Mert én emlékszek vissza, hogy a tangens, kotangens tanultunk abban az időben, meg a nem tudom hány emeletet.
0: Valamikor törtem. Én is tanultam, vagy mi is.
2: De hát, hogy én ezt ebben szakmában még nem használtam. Ezt is megmondom őszintén, de a centiméter, meg a milliméter nagyon fontos, amit a mai szakemberek már nagyon elfelejtettek. És nem csak a kőműves, meg az ács, hanem már a más szakemberek is. Úgyhogy a sok-sok érettségi helyet szerintem szakmunkásképzést kéne csinálni most már. Ezért térjünk már észre, már 20 éve nincsen szakember képzés az országban. Azt már látjuk, hogy a megmesterek előkerültek nem csak a rajzfilmbe, amit 20 évvel ezelőtt, meg 30 évvel ezelőtt néztünk a megmestert, hanem ez most már élőben megy a való világba.
1: Hát ezt mi is tapasztaljuk egyébként sok esetben, hogy az ember szeretne szakembert hívni, és vagy nincsen. Vagy annyira elfoglalt, mert annyira sok a munkája a jó szakembernek, hát a rosszról meg ne is beszéljünk.
2: Hát akkor most föltenném én is a kérdést mindenkinek, hogy érettségi lenne fontosabb, vagy egy normális kőműves, egy normális ács, vagy egy normális asztalos.
1: Szerintem mindegyikre szükség van, de jó szakemberekre kiváltképp szükség van, én is azt gondolom egyébként. De aki meg szeretne tovább tanulni, vagy szeretne mondjuk orvos lenni, vagy mit tudom én, mérnök lenni, ahhoz viszont tovább kell tanulni, annak meg feltétele az érettségi, de egy jó szakemberekre szükség van, az biztos, és szükség is lesz szerintem.
2: Mind a két gyerekem érettségizett és felsőfokon, a lányom az duplán, a fiam meg angolból, meg tehát mindent maximálisan a családba, de én azt mondtam nekik, ha eljön, megfordul ez a világ. Lehet, hogy én leszek a legokosabb a családban. Hogy hogy kell tüzet gyújtani, meg áram nélkül élni, meg víz nélkül. Tehát szerettem volna csak egy összefüggést a magas szint és az alacsony szint között, úgyhogy fontosnak tartom én is, de fontosabb lenne most már észhőt érni, szakembert képezni, és pont. Köszönöm szépen.
1: Mi is köszönjük szépen nagyon. Vélemény. Szép napot.
0: További szép napot. Sziasztok. Viszont hallásra. Akkor az érettségének a jelentőségét kéne lejjebb vinni?
1: Nem tudom, mi nagyon sokat beszélgettünk egyébként annak idején erről, hogy az, hogyha nincs érettséged, ezért ez nem jelenti azt, hogy akkor te buta vagy, vagy buta maradsz, nem?
0: Egy telefon még befut.
1: Akkor hallgassuk.
0: Rádió Antrit, jó reggelt, élő adásban van.
3: Jó reggelt, ne haragudjatok, jó, hogy föltettétek még egyszer a kérdést, mert most jöttem haza, aztán nagyon érdekel ez a dolog.
0: Két percünk van maximum.
3: Én az oktatásról szeretnék beszélni, hogy kellene ezt csinálni. Legelsőbb is, kik a jó tanulók? Azok, akinek nagy a figyelme, és összekapcsolódik az érdeklődési kör. Ezek nagyon jó tanuló. Mert vannak a rosszabbak, azok, akik hiába olvassa-e, nem érdekli. Tehát kellene egy olyan oktatást bevezetni, egy nem is tudom milyen tanárnak, aki ezt oktatná. Én egy példát mondok el. Én is, mikor fiatal, én is ilyen voltam gyerekkoromban. Képzeljétek el, hogy egy verset alig tudtam megtanulni. Ott olva ezerszer, akkor is. De elmondtak egy vers, viccet, még 300-at is, soha nem kellett leírni, megjegyeztem, mert az érdekel. Uh-huh. És itt mindegy, hogy most milyen vizsga vagy akármi, és ezt kellene, hogy a figyeljen oda, és érdekelje. Ha véletlenül nem érdekli, mondjuk itt a vizsgánál is, de nagy figyelmet akkor is le fog vizsgálni. De ez nem megy, akkor ez már nehezebb van. Tehát én az oktatásban ezt valahogy nem tudom, mi lesz.
0: A felfogás.
3: Pszichológusnak kellene. Nem voltam már ilyen műsorotok.
0: A felfogáson kéne alakítani.
3: Vagy a felfogás.
1: Meg a készségek alapján.
3: Ez is valahogy a zagyra kellene valahogy ráhatni a fiatalokra, meg idősre is, mindegy. Mert itt az a 17-18 éves, minden másról jár az esze. Itt van ez a okostala, ugye mindenki itt, hogy megtanulja. De amikor már lesz képke megtanulni, akkor már nehezebben megy, mert nem érdekli. Jól mondom?
0: Igen. köszönjük tehát, szépen a...
3: Kellene egy olyan... Na, ennyit.
0: Ja, bocsánat, csak kifutunk az időből, mert hamarosan 9 óra.
1: Köszönjük szépen,
0: minden jót. Tényleg kifutunk az időből, 2 perc múlva 9 óra, úgyhogy Sasi, elengedlek már.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, gyorsan végeztünk ezzel az órával, és holnap reggel akkor találkozunk még a héten utoljára. Köszönöm, szép napot mindenkinek.
0: Mi pedig megyünk tovább, érkezik hozzánk Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs igazgatója, akivel neki, osztályvezetője, bocsánat, akivel neki vágunk majd a programoknak, előbb viszont informálódunk a hírekből, maradjon velünk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
6: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében 2 korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
8: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
9: Pattan, nyerekbe és légy te a jövő bajnoka. A Szekszárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István általános iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-ig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szekszárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomaggal várunk minden indulót. És ne feledd, május 15-én irány az út szélére. Legyen Szekszárd a leghangosabb szurkolói bázis a Tour de Hongrin, és éljük át együtt a magyar körverseny varázsát.
5: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Megszüntette a háborús veszélyhelyzetet a Tisza kormány, megtartotta első ülését az új kormány Ópusztaszeren, megkezdődik az idei központi szúnyoggyérítési program. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az újonnan megalakult országgyűlés első döntései között megszüntette a Magyarországon több mint 6 éve fennálló háborús veszélyhelyzetet. A parlament által elfogadott törvény május 14-én lép hatályba, ugyanakkor a korábbi veszélyhelyzeti rendeletek jelentős részét törvényi szintre emelik. Fenntartják többek között a változó kamatozású jelzálog hitelek kamatstopját, a mezőgazdasági károkat elszenvedő gazdálkodók hitelfizetési moratóriumát, valamint egyes élelmiszerek árrés korlátozását. A különleges jogrendet még 2020-ban a koronavírus járvány idején vezették be, majd később az ukrajnai háborúra hivatkozva hosszabbították meg. Az új törvényt a képviselők gyorsított eljárásban vita nélkül fogadták el. Leállítanának minden kormányzati, a rendes gazdálkodás körét meghaladó kötelezettségvállalást, és csak a pénzügyminiszter aláírásával lehet majd teljesíteni a 250 millió forint feletti kötelezettségvállalásokat és a 100 millió forint feletti beruházásokat, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren. Hozzátette, ez az intézkedés 1-2 hétig lehet érvényben. Az uniós pénzekkel kapcsolatban a kormányfő elmondta, a jövő héten 5 napra Magyarországra.
5: Rádió Antrit időjárás.
10: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A déli eszelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
12: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
11: www.ergonom.hu.
5: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 9 óra után járunk 3 perccel, május 14-én csütörtökön, én Vörös Levente vagyok, vendégem pedig Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője. Jó reggelt!
13: Jó reggelt, szia, szia,
0: mindent
13: jó reggelt!
0: Eltaláltam.
13: Mindent.
0: Nagyon szuper, a programokról fogunk beszélgetni, így ezt van. Is remélem eltaláltam.
13: Eltaláltad.
0: És vannak színesek, ilyenek, olyanok, kicsiknek, nagyoknak, gondolom.
13: Jó, gondolom, eddig jó. Eddig csillagos ötös, Levikém, csillagos ötös.
0: Köszönöm szépen. Kérlek. Köszönöm szépen, akkor erről fogunk tárgyalni, előbb viszont Zombor énekel nekünk, maradjon velünk.
5: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 9 óra 7-kor, vendégem pedig már Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője, akivel megkezdjük akkor a programokat tárgyalni.
1: Így van, kezdjük a legaktuálisabbal.
0: Hogyne?
1: Kezdjük mondjuk a mai nappal.
0: Jó.
1: Például.
0: Mi a helyzet a mai nappal?
1: Rendezvénytermünkbe várjuk nagy szeretettel az érdeklődőket. Május 14-e van, csütörtöki nap, és 19 órakor, azaz ma érkezik hozzánk Lakatos László az önálló estjével, amelynek előzenekara az Oliver Wolf. Lakatos volt már nálunk egyébként, nem igazán kell a kisebb-nagyobb plénumnak bemutatni. Egyébként minden fellépőnkkel kapcsolatban, nagyon sok fellépőnkkel kapcsolatban ezt mondom. Nagyon szereti a szexárdi közönség is, vagy a szexárd környék közönség is, úgyhogy most eljön és kitörünk belőlünk a hahota, lehet egy jót nevetni, egy kicsit kikapcsolódni, egy kicsit kiszakadni a hétköznapokból.
0: A bátyja.
1: Igen, azt akartam mondani, hogy a bátyja képes ilyenekre, hogy óriási poénokkal végig görgetve az estét egy kicsit újraértékeljünk, vagy újra rakjunk fejben dolgokat, úgyhogy nagyon nagy szívvel ajánlom mindenkinek figyelmébe ma este a rendezvényteremben az előadását. És hát a szexuális ifjúsági fúvószenekar minősítő koncertjére is sor kerül, ez már a Színházteremben lesz, és nem ma, hanem holnap. Május 15-én 17 óra 30 perckor, az este fél 6-kor, Kolozsvári Gábor vezényletével az 1988-ban Tész László által alapított szexárdi ifjúsági fúvószenekar minősítő koncertjét tekinthetjük meg. Biztos vagyok benne, hogy egy nagyon jó élmény lesz, már csak azért is, mert ugye az ifjúsági fúvószenekar, akiknek legutóbb például május 1-én a reggeli zenés ébresztőt köszönthettük, mindig mindenhol 100%-ig oda teszi magát. Szerintem ez nem lesz másképpen most sem. Mindig nagyon jó koncertet adnak a nagy rendezvényeinken is, a kisebb etapokon, mint közreműködők, úgyhogy egy nagyon-nagyon profi és egy nagyon-nagyon jól összeszokott csapatról van szó. 35 éve vannak jelen a kultúra palettáján, 35 éve nem lehet nem kalkulálni velük, úgyhogy nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a holnap esti koncertre. Még egyszer mondom, a Színháztermünkben lesz május 15-én 17 óra 30 perckor, és hát sűrűn vagyunk így egyébként a következő napokban, azt így nem mondtam, mert holnap még a rendezvényteremben, azaz május 15-én a rendezvényteremben pénteken 19 órakor lesz Kovács Gergő önálló dalestje. Évente, másfél évente Gergő megörvendezteti nem csak a rajongóit, hanem a zenéjével újonnan ismerkedőket is egy nagyon jó kis előadói esttel, és mindig vannak közreműködői, most is lesznek, Málinger Anita fog énekelni majd vele, Planner Tamás zongorán játszik majd, és a Ritmós Sporttánc Egyesület táncosait is megcsodálhatjuk. Legutóbb Gergő egyébként a Művészetek Házában volt, ami gondolom, hogy most egy picit szűkös lett, úgyhogy ezért a rendezvényteremben várja a nagy érdeműt, oda várjuk mi is a tisztelt érdeklődőket nagy-nagy szeretettel. Egy pezsgő, intenzív és egy csupaszív, csupamosoly, ilyen egyébként a Gergő, egy csupaszív, csupamosoly embernek a koncertjét élvezhetjük, úgyhogy jó szívvel ajánlom, invitálom a kedves hallgatókat erre a holnap estére, ahogy a Messziről jött gyökeretvert című tárlat ünnepélyes megnyitójára is, amely a 23. országos fazekas pályázat díjátadója is lesz egyben, tehát kiállítás megnyitó is lesz és díjátadó is. Ennek a dátuma már május 16 szombat 11 óra a Művészetek Házában lesz. Nagy szeretettel várjuk oda is az érdeklődőket, ahogy május 16-án délután a rendezvényterembe 3 órától a Tolna Vármegyei Kórus találkozóra, amelyen köszöntőt mond Gonda Mária, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója. Magát a rendezvényt Janó Attiláné, a Szekszárdi Önkormányzat Kulturális Turisztikai és Városmarketing Bizottságának elnök helyettese nyitja meg, és olyan fellépőket köszönhetünk, mint a Boróka Ének és Néptánc Együttes Fadról, a Bőcskei Női Kar, a Dunaföldvári Animáció Női Kar, a Gajárda Kamara Kórus, ugye innen Szekszárdról, hazai pályáról, ahogy a Liszt Ferenc pedagógus is innen érkezik vármegyeszékhelyünkről, és szintén Szekszárdról a szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes. Úgyhogy röviden, tömören, kis túlzással, majdnem távirati stílusban ez a hetünk.
0: Így. Igen, ez a hetünk, és hát
1: kifutóba.
0: Utána is azért van, ráadásul elég sűrűn vannak a programok.
1: Hogyne.
0: Úgyhogy ezekről is szót ejtünk majd. Előbb viszont zenélünk egyet, Exfeled és Ingrosszóval. Maradjon velünk. Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 4:10 van pontban, és itt vagyunk Gödrey Zoltánnal, a Babis Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjével, akivel átterjeltük az előzőekben ezt a hetet.
1: Így van.
0: De van még, van még azért. Utána is egészen sűrű a program.
1: Hát van még egy május 17 vasárnap, ahol mozi van. Tehát szegény mozi...
0: Ne hagyjuk ki a mozi.
1: Mozika mindig ott marad, hogy lelógocskába ott van, ilyen idézőjelben.
0: Kiegészítésként.
1: Kiegészítésként, de egyébként mindig nagyon szuper-szuper filmeket játszunk szerintem, tehát abszolút lekövetjük azt, ami az országos trend, tehát hogy a pici mozi lévén is azért jövünk itt a nagy filmekkel, úgyhogy ha már ez a hét van, akkor gyorsan itt ide pillantok a mozi plakátra, van nekünk olyan, hogy Időzített bomba című angol akciótriller, Birka krimi, ez egy angolír akcióvígjáték, van Bánadal, Mortal Kombat 2, szóval azért van miből válogatni. Na de hogyha visszakanyarodunk a más típusú programokra, akkor ugye ráfordultunk a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválnak a hetére, aminek egy ilyen előszobája a május 21-én csütörtökön megrendezésre kerülő koncert, ez egy Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncert, egy nagyon stílusos címmel, Zene nélkül mit érek én, ez nem csak cím, meg nem csak egy nóta, hanem szerintem ez már Magyarországon egy ilyen szállóige, hogy Zene nélkül mit érek én, és hát olyan estét vehetnek részt az érdeklődők, ahol Szulák Andrea és Kocsis Dénes lesznek az énekesek. Úgyhogy egy ilyen kis nosztalgiázós, örök klasszikusos este, nagyon nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket, még egyszer mondom, május 21-én csütörtökön 19 órától, és hogyha a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválnak ez volt az előszobája, vagy előkertje, vagy nem tudom, hogy nevezzem, akkor a küszöb, az már ugye a The Platz Outdoor Special Edition buli a DJ Pajero-val május 22-én a Piac téren, ahol ő lesz a főszerepben, mint DJ Pajero, de hát ugye van itt egy olyan formáció is, hogy Funky Brothers, amelyben vokálozik majd a Songi. Úgyhogy ha valaki nagyon-nagyon szereti a széles spektrumú zenei kínálatot, tehát ezt a klasszikus tólig kategóriát, mondjuk akár a retrótól, vagy a riszálóstól egészen a diszkózenéig bezárólag, akkor nagyon-nagyon nagy szeretettel várjuk. Egyébként a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivállal kapcsolatban egy sajtótájékoztatót is tartunk majd május 18-án hétfőn 11 órakor, ami azért is fontos, mert ugye ezeket a sajtályokat mindig Facebook élőben is lehet követni, úgyhogy erre is szeretettel invitálom így legalább a virtuális térben az érdeklődőket, magára a fesztiválra természetesen pedig mindenkit, minden kedves érdeklődőt. Ez lesz tehát május 22-én a Platz Outdoor, ezzel indulunk, és akkor aztán május 23-án szombaton pedig 10 óra 30 perctől a Iszkiri Gyerekzenekar Béla királytéri koncertjével megindul a nagy-nagy buli, a nagy-nagy fesztivál, a nagy-nagy mulatság. Na, mindig ilyenkor lányos zavaromban nem tudom, hogy ki az, akit kiemelnék. Ugye úgy szoktuk mondani ilyenkor, hogy sztárfellépőkkel, helyi tehetségekkel, ebben most sincsen hiba. Tehát tényleg jön Daniel Fi, ő ad koncertet, lesz Vétek, TNT, Tom White, Rockabilly Show, Platz Bulik, Desperado, ugye a Retro Edition-nel, a Desperado Fit Timi, ahol a rezidens a Sabba. 24-én vasárnap lesz Platz Buli, bocsánat, ott érkezik Vini, a buliban pedig a Táborfi lesz a rezidens, jön a Zanzibár, bemutatkoznak a helyi sportegyesületek és a csoport, és helyi csoportok, de lesz pünkösdülés, tehát az autentikus vonali szerepet kap, így lesz pünkösdülés a Bartina Néptánc Egyesülettel, pünkösdi programok lesznek a Német Nemzetiségi Hagyományok jegyében, de jön Kalapjakab, a Buborék Együttes, úgyhogy vége láthatatlanul sok fellépőnk lesz, nagyon-nagyon jó és nívós programnak nézünk elébe, és hát az örök klasszikusok, pünkösdi borudvar, gasztrosátor, étkesudvar, kézműves kirakodóvásár, népi játszó, vidámpark, és azokon a területeken, amelyeket a kedves hallgatók vagy a kedves vendégek megszokattak, ugye ez a Béla királytér, Vármegyeháza udvar, Vármegyeháza kert, lefele a Garai tér, át a belvároson ugye a négysávosnak a területe, úgyhogy egy olyan fesztivált szervezünk, amely igazából minden programunkat jellemzi. Tehát szívünk, lelkünk benne van ebben is, végtelen mennyiségű munkaóránk ebben is, tehát nagyon sokat dolgoztunk azért is, meg tesszük azt minden programmal, hogy Szekszárd és a Szekszárd környéki közönséget kiszolgáljuk, és minőségi kulturális programokkal lássuk el, és hát ugye itt most nem csak szekszárdi viszonylatban gondolkodunk, hiszen ez egy nagy fesztivál, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy ahogy a korábbi évek is mutatták, más városokból, vagy akár más országokból, tehát határon túlról is érkeznek majd. Én nagyon várom már, tényleg nagyon sokat dolgoztunk vele, úgyhogy én nagy szeretettel várok mindenkit, nagy szeretettel várunk mindenkit.
0: Lehet, hogy csak így nekem olyan korainak tűnik egyébként, nem? Így májusban.
1: Igen, ugye, ugye maga a húsvét az egy mozgó ünnep, és igen, akkor a húsvéttól ahhoz számít, ugye ahhoz igazodik, és egyébként korábbinak tűnik neked, de korábbi is, tehát jól látod, ez egy kiváló észrevét, tehát tavaly júni 7-9 volt,
0: igen,
1: most pedig még csak majál is hoztunk, alig ébredtünk föl belőle, most
0: pont
1: pedig
0: azért,
1: már
0: igen,
1: jövő héten pünkösdölünk. Egyébként elhangzott, talán a Gonda Mária igazgatóasszony elmondta ezt, ha jól emlékszem, a majális, a szekszárdi majális sajtótájékoztatóján is, ugye, hogy itt most a három nagy rendezvény adja a május gerincét. Tehát itt van ugye május 1-e a szekszárdi majális, az ugye ilyen officialbe az első szabadtéri, az gyakorlatilag a fesztivál szezonnak a nyitó etapja, akkor 2-3 hétre rá itt van ugye kapásból mindjárt a szekszárdi pünkösdi fesztivál, rá egy hétre vasárnap pedig majd a városi gyermeknap, tehát ilyen keretes szerkezetbe foglalják a nagy rendezvények, amellett, hogy keretes szerkezetbe foglalják a nagy rendezvények ugye magát a májust, még ott van középen, vagy majdnem középen a szekszárdi pünkösdi fesztivál, úgyhogy az nem talál itt most programot ebben a városban, aki nem akar, de tényleg.
0: Összezsúfolódott ez nektek, de hát ezeken kívül is van még miről beszélni, úgyhogy ezzel folytatjuk majd, előbb viszont meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk!

0: One More Time, jó reggel, 9 óra 25 van, és akkor még egy utolsó etapot a Zolival, itt a Gödrey Zoltánnal, a Babismény Kulturális Igen. Központ kommunikációs osztály vezetőjével letolunk, hisz van még
1: azért program, Zoli most visszajött így a flowból, most így ez a Daft Punk, ez a kis French Touch gyöngyszem, így a 90-es évek legvégéről, jaj de szép volt, Kihagytam valamit a pünkösnél, egy mondattal visszacsatolnék egy gondolattal, többen kérdezték, még mielőtt kijöttünk a részletes programmal, meg a plakáttal, meg az online elérhető, még egyelőre online elérhető műsor füzette, hogy ugye lesz-e klasszikus zenei vonal, lesz. Ezúton szeretném tájékoztatni azokat, akik kérdezték, és még nem találkoztak vele, vagy nem tudják, hogy lesz. Az Orgonák éjszakája, tavaly Teleki Miklós orgonai zongoraművész volt, hatalmas siker volt az est. Most a Lozsányik, ha szabad így fogalmaznom, ők érkeznek, Lozsányi Julianna, Lozsányi Soma és Lozsányi Tamás orgonaművész lesznek azok, akik az Orgonák éjszakáján a Szexuális Pünkösdi Fesztivál keretein belül koncertet adnak. Ez május 23-19 óra, de ez is benne van a részletes programban. A másik, hogy módosítottuk a beadási határidejét, ez már nem a pünköst, a Kovács Ferenc 55. Tolna vármegyei gyermekrajz pályázatnak. Ugye a kiállítása az mindig a gyereknap előtti héten nyit meg, nem lesz ez másként. Most sem, május 28-án csütörtökön lesz a kiállítás megnyitó és az ünnepélyes díjátadó. A pályázatra a beadási határidőt módosítottuk május 15 péntek 17 órára. Tehát lehet még ölbe kapni, vagy kézbe kapni a színeszterúzát, meg a papírt, így van, holnapig nagy szeretettel várjuk a szebbnél szebb alkotásokat, úgyhogy még egyszer mondom, május 15, péntek 17 óra, és a

0: Babits Mihály Kulturális Központ információs szolgálatában lehet majd leadni a rajzokat. És hogyha megyünk tovább a pünkösd utáni hétre, ott lesz Egészségszabad Egyetemünk május 27-én, azon a héten lesz majd, ugye, ahogy mondottam, volt a Városi Gyermeknap, és a Magyar Hősök Emléknapja is akkor lesz, május 31-én, vasárnap 9 órától. Ez a program a Szent István téren lesz, az első világháborús emlékműnél köszöntő ünnepi beszédet mond Berlinger Attila szekszárd polgármestere, ünnepi műsort pedig a szekszárdi Garai János általános iskola diákjainak előadásában tekinthetünk meg, egyházi áldást pedig Vadászi Dániel metodista lelkész mond, a megemlékezést pedig Koszorúzás zárja. Hát közép-hosszú távon így nézünk.
1: Igen, lezárjuk ezzel a május tulajdonképpen.
0: Majd, hogy nem szinte.
1: És elég zsúfoltra sikeredett ez a május, ahogy látom.
0: Igen, a szó legjobb értelmében, úgyhogy.
1: Természetesen, igen. Úgyhogy kitartást kívánok a programokhoz, meg sok sikert a szervezéshez, lebonyolításhoz.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen,
1: hogy itt voltál. És akkor megyünk mi tovább, érkezik Faragó Zsolt, akivel az Antri Training zónában fogunk egy kicsit a mozgás körül járni-kelni, úgyhogy ezzel megyünk tovább, maradjon velünk!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Daniel Fi, TNT, Zanzibar, Vétek! Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
5: Figyelem, Szexárd! A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el önéletrajzot még ma. Álláskukac@nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd, Pásztor utca 8.
6: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
7: Csúcs technológia Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
9: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
2: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Que te fégy órár.
1: Jó reggelt, ez az Antrit reggel 9 óra 34-kor. Megkezdjük az Antrit Training Zónát. Vendégem már a stúdióban Faragó Zsolt. Jó reggelt, köszöntelek.
2: Sziasztok, ez itt az Antrit Training Zóna, és Faragó Zsolt vagyok. Ma egy nagyon veszélyes témába fogunk belenyúlni, a kifogásokba.
1: Kifogások, jó. Hát az általában minden embernek van.
2: Igen. Azok a mondatok, amelyek annyiszor mondunk már, hogy szinte már kívülről tudjuk. És most őszinte leszek, én ebből nagyon sokat hallottam. Vannak nagyon kedvenceim. Tényleg van olyan, amit már maga a beszélgető partnerem is elnevette a végén, mert ő is érezte, hogy ez vicces. Kíváncsi lennék, hogy esetleg a hallgatók között van-e olyan vicces, vagy egy olyan kedvenc kifogása, amit tudja, hogy mindig szokott használni. Nem baj, ha bejött, vagy nem jött be, de hogy ez a kedvenc kifogás esetleg.
1: A hatástól külön azért várjuk a telefonokat a 74-es körzet 444-444-es számon. Van-e kifogása? És ha igen, akkor mi szokott lenni? Milyen kifogásokat szoktál hallani?
2: Kezdjük egy klasszikussal, hogy nincs időm. Ez az egyik kedvencem, mert eközben, hogyha ránézek a telefonomra, vagy van időm sorozatot nézni esetleg, vagy még egy kávéra beülök, és akkor beszélgetek, vagy csak egyszerűen pörgetem a közösségportált, és hát ennek a legjobb kontrollja különben, hogyha valaki azt mondja, hogy ez nem is igaz, akkor megfordítom a telefonomat, megnézem a képernyőidőt.
1: Képernyőidőt már lehet nézni, igen.
2: Döbbenet.
1: Az újabb telefonokon, és lehet egyébként korlátozni is applikációkat. A egyes eszközökön.
2: Többnyire ezt a gyerekeknél szokták kontrollálni, de egy-két felnőtt is megteti saját maga védelmére.
1: Szoktam, hogy... azért tudom, csak egészen ritkán rányomok a figyelmen kívül hagyás gombra, de ez ritkán fordul elő, úgyhogy...
2: És jelzi.
1: Jelzi a telefon, lejárt, igen, a megadott idő.
2: Nyilván annyi információ gördül itt a portálokon, hogy tényleg tehát fél órát, órát eltölteni egy telefon előtt ahhoz, hogy idézőben nem maradjak le semmiről. Hát tényleg elrepül az ember az idő, de próbáljuk meg, hogy esetleg ezt az időt hasznosabban töltjük, és amikor tudom, hogy mikor szoktam csak úgy telefonozgatni, akkor lehet, hogy be kéne iktatnom egy kis sportot, és ahogy az előző adásokban is jeleztem, nem feltétlenül bemegyek egy konditerembe, és azt határozom, az egy kicsit nagyobb lépés, hanem egyszerűen egy olyan kis plusz mozgást produkálok, amivel a sejtregenerációt, az izomzatoknak az átmozgatását, vagy esetleg az ülőmunkával adódóan az egy-két testrésznek a fájóbb részeit átmozgatom, átnyújtom, vagy elnyelkedett magasabb pulzusszámmal mozgok valamit, amiről beszéltünk az eddigi adásokban is. De jelen pillanatban most maga a kifogásokról beszélünk, és hát ugyebár ismerős, van egy nagyon kedvenc másik kifogásom, amikor majd hétfőn.
1: Mert új hét?
2: Ez a hétfő a világon szerintem a legmotiváltabb nap, de valahogy soha nem jön össze.
1: Igen, a valóságban meg a legkevésbé.
2: Igen. Nem az a baj, hogy kifogásokat mondanak, hanem az a baj, hogy el is hiszik őket, mert ezek nem tények, hanem csak gondolatok. És ha felismered őket, már félig nyertél.
1: Mármint, hogy csak gondolatok, és akkor lehetne...
2: Igen, tehát megpróbálom meggyőzni magam, hogy miért nincs időm. És ezeket úgy elhiszem, tényként kezelem, pedig, mint ahogy említettük az előbb, nem, hiszen más fölöslegesebb dologgal több időt töltök. Vagy lehet, hogy nem fölösleges, de az időtartom, amit azzal töltök, az már lehet, hogy sok.
1: Átcsoportosítható lehet.
2: Át kell konvertálni az időmet egy másik tevékenység, és akkor talán ez működőképesebb lehet.
1: Így van. Na milyen kapaszkodók vannak még a kifogások mellett? Erre is rátérünk. Előbb viszont még Gloria Estefan énekel nekünk. Ez a Konga. Jó reggelt!
0: Ez az Antrit reggel.

0: Elkongáztunk itt, jó reggelt, 3 perc múlva, 3:40, Faragó Zsolttal beszélgetünk az Antri Training zónában a kifogásokról. Ugye itt azt megbeszéltük, hogy az ember ilyenkor kreatív tud lenni, amikor a halogatás meg a lustaság előjön, és akkor ilyenkor előhoz az ember legkreatívabb oldalát is. Nyilván a nincs időm rán túl. Milyen kifogások vannak még?
1: Hát igen, beszéljünk egy kicsit a leggyakoribb kifogásokról, és hát hogy mit is jelentenek ezek valójában. A legnépszerűbb kifogások talán a nincs időm, fáradt vagyok, majd hétfőtől, nekem ez nem megy. Hát lefordítanám, és a nincs időm, az mondjuk az, hogy nincs prioritása ennek a dolognak. Fáradt vagyok, hát pont ezért kellene mozogni. Tehát igazából gyárthatunk kifogásokat, meg mondhatunk olyan érveket, hogy miért nem kezdem el, de tulajdonképpen ezzel önmagamat ámítom. Mindenkinek belefér, sőt, mi több, és hadd ragadjak meg egy mostani példát. Van egy olyan kedves vendégem, aki elég komolyan az építőiparban dolgozik, és mindent is csinálnak egyszerre, egy nagyon jól működő, több évtizede jól működő brigád, és hát fáradt, fáj itt, fáj ott, van egy rossz testtartás, sokat emelnek, sokat vannak tetőn is, létrán is, tehát ez egy olyan megerőltető fizikai munka, hogy hát neki nincs kedve sportolni, de megkeresett, és azt mondja, hogy valamit kellene csináljak, mert ezekkel kéne kezdeni valamit, és hallotta az adást, hogy valamit el kellene mozogni, de ő nem tudja, hogy minek álljon neki. És akkor nyilván a beszélgetés, a konzultáció alatt kiderül az, hogy tulajdonképpen egy specifikus mozgásra van szüksége, nem pedig kalóriát égetni. Igen. És hát ő jegyeztem meg neki, hogy ez most olyan lesz, hogy ki kell lépned a komfortzónádból, és akkor közölte velem, hogy kilépni a komfortzónámból? Hát lemásztam a létráról, és ide jöttem hozzád, én már rég kiléptem a komfortzónámból. Tehát nekik is van idejük, és tényleg, tehát aki kőkemény fizikai munkát végez, nekik is van idejük. Ez azért, mert karban tartod a testedet, edzed, és tulajdonképpen egy egészségesebb bodyt szeretnék eredményezni.
0: Igen, várjuk egyébként a kifogásokat a 74-es körzet 444-444-es számon. Mi van, ha valaki azzal érvel, hogy ma pihenő napja van? Hogy ő ma pihen, ma nem csinál semmit, de mi van, ha minden hét pihenő?
1: Hogy ma pihenő napon van, azt általában az mondja, aki már elkezdett valamit, de valahogy mindig úgy alább hagy a lendület, és akkor csinál magának egy-két laufot, hogy egyre több pihenő nap van. Igen, ők ott győzik meg magukat. Tény, hogy nem könnyű kimozdulni a komfortzónából, az imént említett szakákban például tényleg fizikai fáradtsággal áll neki. Aki mentális fáradtsággal, és sokkal könnyebb, mert az első párcben már érzi, hogy az a ying-yang, hogy el is fárad a testem, vagy mellette a mentális fáradtság egy mérlegre kerül, tehát egyenlő súlyba kerül. Ők előbb észreveszik, hogy nekik nagyon fontos, viszont nehezen ismeri ebbe az a személy, aki kemény fizikai munkát végez, hogy neki is van szüksége van olyan mozgásra, ami segíti az egészséges testmozgást, és nem az, hogy az állandó egyoldalú fizikai terhelés miatt esetleg beszűkülnek azok az ízületek, vagy azok az izmok sokkal merevebbek lesznek a másikhoz képest, vagy mint amit említettem, egy-két szakmai ártalom, és hogy kialakul egy olyan plusz izomzat, vagy úgy megvastagodik az egyik oldali izomzat, hogy az már egy idő után fáj, és a masszor se sokat tud segíteni, csak enyhíti.
0: Másikkal is kell foglalkozni.
1: Így van, aszimmetrikus terheléssel.
0: Területeken is vele kell foglalkozni. Mi van, aki tömegnövelésben van? Nyilván itt teszem azt, nem tudom, sokat eszik, mondjuk pizzát, vagy nem tudom, ilyen kajákat, és azzal érvel, hogy tömeget növel előbb, és majd elkezd.
1: Ja, hogy cinknek szánjuk. Tehát akkor nem az a tömegnövelőről beszélünk, aki jár edzeni, és tömeget növel,
0: hanem azt mondja, hogy gyűjtök egy kicsit. Valakinek ez a kifogás, hogy gyűjt egy kicsit, hogy aztán abból lehet leedzeni. Aha. Van ilyen is?
1: Ez aranyos.
0: Még ilyennel nem találkoztál?
1: Ezt, hát igen, amikor nem áll neki edzés, ez régebben volt, még nem állok neki edzeni, mert még egy kis tömeget gyűjtök, legyen miből leadni, mert úgy fél munkát nem akarok végezni. Igen, ez vicces, ő is nagyon úgy, hogy nehezen veszi rá magát, ezért próbálja így elütni. De tényleg nagyon kíváncsi lennék, hogy a hallgatók közül kinek mi a kedvenc kifogása.
0: Igen. És hogy bejön-e egyáltalán,
1: vagy hogy jön be, illetve van olyan valaki, aki tudja, hogy esetleg kollégája, barátja, barátnője, vagy valaki a családban neki akar állni edzeni, és ő hallja ezeket a kifogásokat, tehát ők is nyugodtan telefonáljanak be. Én tényleg kíváncsi vagyok, én nagyon sok mindent hallottam, de mindig hallunk valami újat és jókat.
0: Igen. Igen, 74-es körzet, 444-444, ez a telefonszámunk. Egyébként pedig majd a mai napi kihívásunkra is rátérünk. Természetesen várjuk addig a kifogásokat a telefonon, addig pedig zenélünk egyet a repülőkkel, ne menjen sehova.
2: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 8 perc múlva 10 óra, folytatjuk az Antrit tréning zónát. Faragó Zsolt a vendégem ma is, akivel a kifogásokról beszéltünk, és az, mondtad, hogy azért nálad megfordulnak olyanok, akik bizony kifogásokkal érkeznek, vagy éppenséggel nem érkeznek kifogás miatt.
1: Igen, igen, hát aki már tulajdonképpen rávette magát arra, hogy elmegy edzeni, vagy netalántán veszi a fáradtságot, és személyi edzőz jár, tehát veszi a fáradtságot, akkor azért az motiválja, hogy elmenjen. Viszont vannak gyengébb napjai, amikor úgy megpróbál egy kifogással érvelni. Az egyik kedvencem, hölgyek szokták mondani a legtöbbször, hogy Zsoltikám, ma nem szeretném meghajtanál, nem akarok megizzadni, mert most sajnos reggel voltam fodrásznál.
0: Igen, meg a körmösnél.
1: Az nem szokott úgy volna. Inkább azt, hogy nem akarok megizzadni. Tehát ez vicces, eljövök edzeni, és nem akarok megizzadni, mert a hajam, tehát ezek olyan kedvenc kifogásokon, és tényleg mosolyogva szokták mondani. Vagy a másik az, hogy nem lesz időm hajat szárítani, ezért ma lájtos edzést kérlek, amiben nem izzadok meg. Szóval vannak ilyen és hasonlók. Vagy hogy megcsináltad mind az ötöt? Nem, de ennyihez volt kedvem. Tehát ilyenek is elő szoktak fordulni. Elviccelik nagyjából, de tény, hogy azért nem árt, hogyha nagyon sokszor nekirugaszkodott, nagyon sokszor elhatározta, aztán az a hétfő valahogy sose jött össze, az a varázslatos hétfő nem működött. Igen, az az újévi kezdés nem
0: működött. Meg abban elsője. Meg következő hónap.
1: Húsvét után, mert akkor majd után tudok böjtölni, meg mindent elterelünk, de mondjuk nem jött össze soha senkinek ez a kifogások, egy kapaszkodót kell keresni. Kapaszkodó alatt azt értem, hogy megosztom valakivel, aki tudom, hogy jót akar nekem, barátom, barátnőm, vagy családtag, és el kell kezdenem dolgozni, el kell kezdenem sportolni. Kérlek egy kicsit noszogas, vagy gyere velem együtt.
0: Számon kell csak, kicsit kérni?
1: Igen, és a számon kérés, vagy hívjál föl, és kérdezz meg, hogy voltam-e, segítened kell, mert nehezen indulok el. Vagy a felismerés az, amiről beszéltünk is, hogy megnézem a képernyő időmet, és azt a mindenit, tehát tényleg eltöltöttem 3-6-8 órát, ha ebből lecsippentek fél órát, és elkezdek mozogni, és nem is csináltam meg minden nap, csak hetente kétszer vagy háromszor, biztos garantált a változás, jobban fogja érezni magát az ember, könnyedebben mozog, tartalmasabban, azt szokták mondani, hogy én jól alszom, fáradt vagy, alszol, de az, hogy tartalmasan alszol-e, vagy mély alvásod elég megfelelő időtartamig tart-e, azt nem tudjuk. Ha van egy okos óra, ami elemzi, igen. Tehát én is onnan tudom, hogy nem mindig tartalmas az, amikor én úgy érezhetsz, hogy jól aludtam, nem mindig tartalmasan aludtam, nem mindig pihente ki magát, vagy a testem, vagy éppen az idegrendszer. Tehát ezeket a kapaszkodókat érdemes segítségként hívni, elhatározni, beírni a naptárba, vagy amit szoktam mondani, hogyha tényleg eldöntötted, és tudod, hogy hol van az a kis luk, amikor tudsz edzeni a hetedbe, akkor írd be a naptárad, az összes okos telefon már tudja, figyelmeztetni fog, edzés nap van ma. Igen. Nagyon sok applikáció van, ami a kalóriaégetést, a kalóriabevitelt. Én egy kicsit macerásnak tartom, hogyha annyit időt rászán, hogy beviszem, hogy ma mit ettem, akkor az idő alatt már elkezdek bemelegíteni. Aztán utána majd megmondja, hogy jó, fogyasztottam, hát elkezdek edzeni. Tehát ezek is hosszabb folyamatok, de kontrollálni lehet. Ez is egy kapaszkodó. Látom azt, hogy húha, ma még igazából a napomban kevés kalóriát égettem el, és tudom, hogy azért kezdtem el mozogni, mert súlyfölöslegem van, vagy azért kezdtem el mozogni, mert hogy izomtömegem kevés. Akkor is jelzi, hogy esetleg a bevitt kalóriám, vagy a bevitt tápanyag, vitaminok, az kevés, mert még nem mozogtam annyit, vagy már többet mozogtam, mint amit bevittem. Tehát ezek jó segítségek.
0: Van, akinek esetleg egy társ lehet kapaszkodó, akivel együtt tud edzeni, nem?
1: És a legjobb dolog az
0: egymást motiválják.
1: Így, a legjobb dolog. Már csak azért is, mert egy együtt töltött idő. Nagyon szeretem, és most éppen a napokban jeleztem, hogy nagyon szívesen várom azokat a párokat, akik együtt edzenének, mert ez tényleg egy jó párkapcsolati program, illetve igen. Családi program is lehet, igen. Tehát egy picit, ha megengedik a reklámot, akkor az F7 Training Zónában a párokat nagyon szívesen, és a családokat nagyon szívesen várom, őket kedvezményekkel fogjuk várni. Pontosan azért, hogy kezdjenek el mozogni, mert azt is megértem, egy-két szülő mondta, és ez egy olyan kifogás, amivel mint szülő azonosulni tudok, hogy nem akarom elvenni a gyerekemmel töltött időt, azzal, hogy én elmegyek sportolni. Teljes mértékben megértem, és valahol ez a legjobb úgymond kifogás, de akkor vidd el a gyereket is magaddal.
0: Igen, és akkor legalább
1: mozogjatok együtt. Hogyha ő csak annyit mozog, amennyit éppen jól esik neki, de ott van a közeledben, együtt mentetek, együtt. Én több példát is láttam már az edzőtermekben és az én edzőtermemben, és hogy családok jönnek, és olyan rendszeresen, és hétvégén örömmel látom, hogy hétvégén mennek be, kint ragyogó jó idő van, reggel edzenek, klímás teremben, és utána fogja elmennek a családi programra, de tudják, hogy együtt edzettek reggel.
0: Igen, megvan már a nap alapozva.
1: Így van.
0: És akkor ez a kihívás, hogy ismerjük fel az ilyen kifogásainkat.
1: Igen, hát a mai kihívásunk egy nagyon egyszerű dolog lesz. Én csak annyit kérek a hallgatóktól, hogy gondolkozzanak el ezen, amiről ma beszéltünk, és figyeljenek arra, vegyék észre, hogy mikor tényleg csak egy kifogást kreálunk magunknak, vagy éppen a kérdezőnek, hogy miért nem. Vegyük észre ezeket a kifogásokat. Nem kell megoldani rögtön, nem kell tökéletesnek lenni, csak mondd ki, oké, ezzel most csak magamat kábítom, ezt csak magamnak mondom, te is tudod jól, hogy meg tudnád csinálni. És már egy lépés előrébb vagyunk ahhoz a megoldáshoz, hogy ne a kifogásokat gyártsunk, mert a kifogás csak nyafogás.
0: Így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Faragó Zsolt az Antri Training zónában, a beszélgetésünk pedig a mai nap folyamán fel is kerül a YouTube csatornánkra, ahol majd vissza lehet hallgatni az előzőekkel egyetemben, és hát akkor ismerjük fel ezeket a kifogásokat. Köszönöm, hogy itt voltál, szép napot neked!
1: Köszönöm szépen én is, és szép napot, jó egészséget kívánok a hallgatóknak!
0: És mi pedig óránk végéhez értünk, 2 perc múlva már 10 óra, úgyhogy nagyon gyorsan összegezve a reggelt, gyorsan elszaladt, ennyit tudok róla így elmondani hirtelennyében, egyébként pedig a folytatásban Géci Adrián hozza a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, a héten pedig utoljára együtt még holnap ébredezhetünk 6 órától, akkor várom majd, addig is további jó szórakozást és szép napot kívánok, az elmúlt órákban Vörös Leventét hallottam, köszönöm a figyelmet!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
5: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
4: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
7: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
8: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
9: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Magyar Péter 4 miniszterének vétójogot adott, víztározó mellett mutatták ki az aszbesztet, útszéli eperárusokat ellenőrzött a hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar közlönyben megjelent a Tisza kormány rendelete Magyar Péter és 16 minisztere legfontosabb feladatairól, hatásköreiről. A 62 oldalas dokumentum részletesen felsorolja az egyes tárcavezetők feladatait. Magyar Péter 4 miniszterének vétójogot adott. Ezzel a felhatalmazással a mától hatályos rendelet szerint az egészségügyi miniszter, az oktatási miniszter, az igazságügyi miniszter és a pénzügyi miniszter élhet. Kiderült, Ruf Bálint lesz a kormány igazságügyért felelős tagja, egyebek mellett a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról, a közbeszerzésekről, a polgári perrendtartásról szóló törvény tekintetében. A Tisza párt korábbi kampányfőnöke Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként felel a nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendvédelmi tevékenységek koordinálásáért. Egyre több területről derül ki Magyarországon, hogy az Ausztriából származó, azóta már bezárt bányákból azbeszt tartalmú kőzúzalékkal terítették le. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság ennek kapcsán újabb tájékoztatást adott ki, miután két helyszínen is akkreditált mintavétel igazolta az azbeszt jelenlétét. Az Abértó nagy parkolóját, horgászparkolóját és az ezeket összekötő utakat, valamint a Dozmati víztározó bekötő útját és parkolóját is le kellett zárni. Ide gépjárművel tilos a behajtás, de arra kérték a lakosságot, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedést is kerüljék. Az azbeszt szennyezés kapcsán Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter csütörtökön Nyugat-Magyarországra utazik, hogy személyesen tájékozódjon a kialakult helyzetről. Országos razziát indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése. A hatóságok 9 árusportékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezen kívül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben nem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók, kötelező jelölések. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, részletezte a hatóság. Kamu aszfaltozók jelentek meg új kígyós utcáin, számolt be róla a beol.hu. A településen az önkormányzat megbízásából jelenleg az utcák aszfaltozási munkálatai zajlanak, de más vállalkozók is megjelentek a településen, akik irreálisan alacsony áron kínálnak aszfaltozást maradék aszfaltból. A lakosoktól esetlegesen előleget kérnek, majd a munka teljesítése nélkül távoznak. A település vezető nyomatékosan felhívja mindenki figyelmét, hogy ne álljon szóba ilyen személyekkel, ne fizessen előleget ismeretlen kivitelezőknek, és gyanús esetben értesítsék az önkormányzatot vagy a rendőrséget.
3: Rádió Antrit időjárás.
10: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, késő este 9-14 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit FM 105.1.
11: Szép napot kívánok mindenkinek, én Gíci Adrien vagyok, remélem, hogy jól indult a napjuk, akár munkában vannak, úton, vagy éppen egy gyors kávészünetet tartanak, maradjanak velünk, mert jönnek a jó zenék és a kellemes délelőtti hangulat.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban te-

akinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dejavű nevű revű, cinema verítékben.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma május 14-éhez értünk a naptárunkban, csütörtök van. Ne felejtsék el felköszönteni Bonifác nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. És akkor néhány szó az időjárásunkról, kezdetben sokfelé derült, gyengén felhős lesz az ég, majd napközben megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, egy-egy záporra este, késő este van esély. Megélénkül a déli délkeleti szél, délután pedig majd 17 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértékeit Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Holnap napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. Zenében pedig már is megyünk tovább. Rádió.

Rádió Andrét. Ez a Rádió Andrét.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig jöjjön egy kedves és tanulságos történet Tolna vármegyéből. Pakson egy bajba került bagolyfiókának segítettek az állatvédők és a helyiek. Egy út szélén talált erdei füles bagolyfiókára bukkant egy pár pakson, akik értesítették a Paksi Angyalok az Állatokért Alapítványt. A kisbagyot több varjú is támadta, ezért gyors segítségre volt szükség. A helyszínre érkező madármentő Mága Krisztián elmondta, az erdei füles bagyok nem építenek saját fészket, hanem gyakran varjak elhagyott fészkeit foglalják el. A fiókák ilyenkor már kimásznak az ágakra, de repülni még nem tudnak, ezért könnyen a földre eshetnek. A szakember szerint fontos, hogy az ilyen madarakat biztonságos helyre, például bokor alá tegyék, ahol a szülők a hangjuk alapján könnyen megtalálják őket. Hozzátette, nem kell attól tartani, hogy az emberi érintés miatt a szülők magukra hagyják a fiókát. A mentett kisbagoly végül biztonságban várhatta vissza az anyját. A természetvédők arra kérik a lakosságot, hogy ha sérültnek tűnő vagy veszélyben lévő madar találnak, mindig kérjék szakember segítségét.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
3: Bónus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak, Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
0: Menüajánlatok a Rádió Antriton. A pizza a mai kínálata, itt magyaros gombalevest ebédelhetünk csipetkével, az elmenő leves plusz szezámmagos csirkemell, burgonyapürével, a B-menü pedig leves plusz bolonyai spagetti. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt húslevest ebédelhetünk finom metéltel. A főételek közül pedig kérhető magyaros hústekercs, tört burgonyapürével, vagy tésztával, vagy kérhető Holstein szelet rizssel, a címenő pedig szezámmagos rántott csirkemell, fél adag francia salátával és fél adag rizssel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jön már is egy portugál gyökerekkel rendelkező kanadai énekesnő, aki a 2000-es évek elején robbant be a popvilágba, a különleges hangzásával, latin és pop stílusának keverékével lett világsztár. Jön Nelly Furtado és a Menedor itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: kisemben.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt 11 órát mutat az óra, úgyhogy hamarosan érkeznek a hírek, de előtte még egy fontos közérdekű információ. Az I. és Gyula könyvtár tájékoztatása szerint a Tour de Hongrie kerékpárverseny miatt a Szexertudás Központ parkolójának teljes területén megállási tilalom lesz érvényben a mai napon este 18 órától holnap 19 óráig. Érdemes ezt figyelembe venniük azoknak, akik arra közlekednek vagy ott parkolnának.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szexárd, Széchenyi utca 49.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Vigyázz! Dől a fa!
7: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
6: És mi lett a vége?
7: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amiben a fakivágás került volna.
6: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
8: Daniel Fi, TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország
2: és a világ legfontosabb hírei.
3: Ez a Rádió Antrét.
9: Változik a szépkártyák egyenlegének felhasználása. Nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak a Dunán, megszámolják a filmeseket. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás, a veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szépkártyáján lévő pénze. A levonások mértéke is változik, ha a magánszemély nem használja fel a kártyán lévő juttatást eddig a határidőig, akkor a szolgáltató havonta legfeljebb 300%, de legalább 100 forint költséget vonhat le. A munkavállalóknak tehát érdemes ellenőrizni, hogy idén rendelkeznek-e még ilyen 2024. december 31-e előtt feltöltött, fel nem használt egyenleggel, és gondoskodni ezek elköltéséről. Üzemanyag ellátási nehézségekre figyelmeztetnek a független benzinkutasok, miután szerintük napokon belül kialakulhat az a helyzet, hogy árrés nélkül kell értékesíteniük a dízelt. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint a kisebb kutak ezt hosszú távon nem tudják finanszírozni, miközben extra profit adót is fizetnek. Az érdekképviselet úgy véli, országosan akár néhány héten belül ellátási gondok jelentkezhetnek, és több benzinkút ideiglenesen bezárhat. A MOL ugyanakkor hangsúlyozza, Magyarország üzemanyagellátása stabil, és saját termelésből továbbra is biztosítani tudják a dízel és benzin ellátást. Nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak a Dunán május 4-e és 10-e között a WaterSec 2026 elnevezésű ellenőrzésben 5 ország hatóságai vettek részt. A rendőrök összesen több mint 150 vízi járművet vizsgáltak át, köztük teherhajókat, személyhajókat és sportcélú hajókat is. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint 48 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, és 12 szabálysértési feljelentés is született. Két ember ellen büntetőeljárás indult, egyikük ittas állapotban vezetett vízi járművet, a másik egy elektronikus bója ellopásával gyanúsítható. Az akció az Aquapol nemzetközi együttműködés keretében zajlott, amely a vízi közlekedés biztonságát felügyeli Európában. Elindult az első átfogó magyar mozgókép szakmai népszámlálás, amely tényekkel térképezi fel a szakma méretét és helyzetét. A filmes népszámlálás 2026 Palotás Gábor a Krókol alapítója kezdeményezésére indult el. A felmérés célja, hogy átfogó képet adjon arról, pontosan hányan dolgoznak a szektorban, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. A népszámlálás feltérképezi a létszámot és a munkaköröket, a valós kereseteket és jövedelmeket, illetve a foglalkoztatottság alakulását, beleértve a szezonalitást és a leállásokat. Vizsgálja továbbá a munkakultúrát, a kiégést és a szakmai közérzetet, kitér a mesterséges intelligencia hatására és a külföldre távozási szándékra. A felmérés augusztus 31-ig érhető el a filmesvagyok.hu weboldalon. Az adatok feldolgozása után a teljes publikáció októberben jelenik meg.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, késő este 9-14 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit, FM 101.
1: A hírek után folytatjuk tovább ezt a csütörtök délelőttet. Lassan közeleg az ebédidő, de addig még azért feltöltjük önöket egy kis zenével is. Jó kedvel, köszönjük, hogy velünk rádióznak.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Egyre több település csatlakozik ahhoz a környezetvédelmi kezdeményezéshez, amely arra biztatja az embereket, néha érdemes pihentetni a fűnyírót. A Vágatlan Május akció már országszerte terjed. A Vágatlan Május mozgalom célja, hogy segítsék a beporzó rovarokat, megőrizzék a talaj nedvességét és természetesebb zöld felületeket alakítsanak ki a városokban és az otthoni kertekben. A kezdeményezéshez idén számos magyar település csatlakozott, többek között Székesfehérvár, Eger, Gyöngyös, Szeged és a Velencei tó környéke is. A szakemberek szerint a hosszabbra hagyott fű jobban védi a talajt a kiszáradástól, hűvösebb mikroklímát teremt és fontos táplálékot biztosít a méheknek, lepkék és más hasznos rovaroknak. A mozgalom üzenete, hogy a vadvirágos gyep nem az elhanyagoltság jele, hanem tudatos környezetvédelmi döntés. Már az is sokat segített, hogyha a megszokott heti fűnyírás helyett ritkábban vágják le a füvet, vagy a kert egy részét érintetlenül hagyják.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. A hétvégén a kóruszene és az éneklés kerül a középpontba Szekszárdon. Ismét megrendezik a Tolna vármegyei kórus találkozót, amely hosszú évek óta megy egyik fontos zenei eseménye. Május 16-án, szombaton délután 3 órától várja az érdeklődőket a Tolna vármegyei kórus találkozó a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében. A program célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a Tolna vármegyében működő kórusok számára, és közös találkozási pontot teremtsen az énekkaroknak és a közönségnek. A fellépők között lesz többek között a Fadi Boróka ének és néptánc együttes, a Bölcskei női kar, valamint a Liszt Ferenc pedagógus kórus is. A rendezvény nem verseny, hanem a közös muzsikálás ünnepe. A szervezők hangsúlyozzák, szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki szívesen hallgat klasszikus és kórus műveket.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
6: Figyelem, Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küldd el önéletrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
0: Menüajánlatok a Rádió Antriton. A Pizzama mai kínálata, itt magyaros gombalevest ebédelhetünk csipetkével, az A menü leves plusz szezámmagos csirkemell, burgonya pürével, a B menü pedig leves plusz bolonyai spagetti. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt húslevest ebédelhetünk finom metéltel, a főételek közül pedig kérhető magyaros hústekercs, tört burgonyával vagy tésztával, vagy kérhető holstein szelet rizssel, a C menü pedig szezámmagos rántott csirkemell, fél adag francia salátával és fél adag.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig a 90-es évek egyik ikonikus Eurodance formációja érkezik hozzánk egyenesen Olaszországból, akiknek dalaira egy egész generáció bulisztált az éjszakákat. Már is érkezik a Korona itt a Rádió Antriton. További jó rádiózást kívánok önöknek!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Néhány perc és dél lesz, úgyhogy nem sokára érkeznek a térség legfontosabb hírei, de még előtt egy hasznos információ. A töltő hangri miatt ideiglenes megállási tilalom lép életbe a Szexárd Tudás Központ teljes parkolójában. Ma 18 órától, holnap este 19 óráig érdemes ezt figyelembe venniük azoknak, akik arra közlekednek, vagy ott parkolnának.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31. Pattan, nyerek be, és légy te a jövő bajnoka! A Szexárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István Általános Iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-éig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szexárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomag várunk minden indulót. És ne feledd, május 15-én irány az út szélére. Legyen Szexárd a leghangosabb szurkolói bázis a Tour de Hongrin, és éljük át együtt a magyar körverseny varázsát.
5: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Körözött Tini bukott le, Garai siker Svédországban. Maradnak a hideg reggelek, de napközben visszatér a tavasz. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannel Joli vagyok. Közlekedésre alkalmatlan kocsival akart menekülni a rendőrök elől egy 15 éves sofőr, számos eljárás indul ellene. A Kölesdi körzeti megbízott lett figyelmes egy feltűnően rossz állapotú autóra a 6233-as úton a napokban. Amikor ellenőrizni akarta a kocsit, a vezetője menekülni próbált, és a rendőri jelzés ellenére továbbhajtott. Nem sokáig jutott, ugyanis a Középhídvég felé vezető földes úton a jármű felmondta a szolgálatot. A már sok mindent látott rendőr is meglepődött, amikor jobban szemügyre vette a roncsot, amelyen szinte egy év felület sem volt. Szélvédője pókhálósra törött, oldalablakai hiányoztak, az utastér tele volt fémhulladékkal, a karosszériája is meglehetősen hiányos volt, az már csak haba tortán, hogy rendszámtábla sem volt rajta. A kocsiban ketten utaztak, rövid időn belül kiderült, hogy a sofőr miért nem akart megállni. Egy 15 éves fiú vezetett, akit a bonyhádi rendőrök köröztek, mert februárban engedély nélkül távozott lakóhelyéről. Utasa egy 19 éves fiatal volt, akit szintén is mertek a rendőrök. A 15 éves sofőr, akinek korábban adódóan sem lehetne jogosítványa, számos szabályszegést követett el. Egy közlekedésre alkalmatlan kocsival vett részt a forgalomban, amelynek tulajdoni viszonyai is tisztázatlanok, és biztosítást sem kötöttek rá. Előállították a fiút, egyedi azonosító jellel visszaélés és közúti veszélyeztetés miatt indult eljárás ellene. Felelnie kell az engedély nélküli vezetés és számos közlekedési szabálysértés miatt is. Kihallgatását követően visszavitték lakóhelyére, ahonnan azóta újra megszökött. 5 műszaki mentés adott munkát Vármegyénk tűzoltóinak az elmúlt 24 óra leforgása alatt. 3 alkalommal kidőlt fához, leszakadt faákhoz siettek a tűzoltók, míg decsen gépjármű alá szorult egy férfi. Személyautó gurult egy férfire, majd egy másik járműhöz szorította kedd délután Decsen a Szőlőhegyen. A műszaki mentés helyszínére a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik kiemelték a sérültet a jármű alól. A mentőszolgálat a férfit súlyos sérülésekkel szállította a szekszárdi kórházba. Kerékpárútra dőlt egy fa a délutáni órákban Pakson az Egér úton. A műszaki mentéshez a paksi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik motoros láncfűrés segítségével tették újra járhatóvá az érintett szakaszt. Május 8-án 9-én rendezték meg a 28. IPA 24 órás halfogó versenyt a Tamási Tóvölgy horgásztavon, amit a Magyar Szekció Paksi Közhasznú Egyesület szervezett. A versenyen 18 csapat indult, köztük egy szlovák csapat részvétele tette nemzetközivé a mezőnyt. A most vagy mindig csapatnéven regisztrált rendőr trió tagjai a szekszárdi rendőrkapitányság állományából Jókai Balázs rendőrőrnagy és Samu Antal rendőrszázados, valamint a Bonyhádi rendőrkapitányságról Kósik László rendőrszázados voltak. Az egynapos megmérettetésen 295,504 kg súlyú halat fogtak, ami idén nagyon arányú győzelmet hozott. A verseny legnagyobb halát, egy 13,31 kg-os pontyot Kósik László rendőrszázados fogta ki, amiért egy külön díj is járt. Lakatos Levente Svédországban is letette a névjegyét. A Garai János gimnázium tanulója csapatával a második helyet érte el a Nemzetközi Természettudományos Diákolimpián. A részletekről Toronyi Gyöngyit, a gimnázium igazgató helyettesét hallja.
7: A szekszárdi Garai János gimnázium 10. A-osztályos diákja, Lakatos Levente kijutott a Nemzetközi Természettudományos Diákolimpiára, ahová Magyarországról összesen 2 csoportot, ez azt jelenti, hogy 6 diákot vittek. Levi fizikusként került bele az egyik csoportba, és a csapatával ezüstérmet kaptak a svédországi Lundban. Levente felkészítő tanára Elblinger Ferenc tanár úr. Levente rendkívül sokoldalú személyiség, nem csak matematikából, fizikából, nagyon ügyes, de például francia versenyen is az országos 17. helyen végzett. Ő fizikából 8. lett a Szilárd Leó országos fizika versenyen, és aminek talán a legjobban örül, az az, hogy az Arany Dániel matematika versenyen 1. helyezést ért el. Nagyon büszkék vagyunk rá, és nagyon sok további szép sikert kívánunk neki.
6: A Magyar Vöröskereszt Szekszárdi Szervezete a Szekszárdi Területi Vérellátó Központtal közösen véradást szervez május 15-én pénteken, amelynek részleteiről Gulyás Katalint, a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezetének igazgatóját kérdeztük.
8: A véradóállomással együtt a pénteki napon 8 és 12 óra között véradást szervezünk, amelyben kérjük mindenki segítségét, aki hallja ezt a hírt, és úgy gondolja, hogy önmagát egészségesnek hiszi, 18. életévét betöltötte, testsúlya elérte az 50 kg-ot, és van szabad egy órája, azt kérjük, jöjjön el, nyújtsa karját, adjon vért. És ezzel a véradással mentsen meg 3 életet.
6: 2026. május 8-án 9-én rendezték meg a VKB Európa bajnokságot a görögországi Trikalában, közel 500 versenyző részvételével. A rangos nemzetközi mezőnyben a VKB Hungary színeiben induló Nyitrai Noel kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és a dobogó legfelső fokára állhatott, ezzel 15 év munkáját koronázta meg. Ő volt az egyetlen magyar versenyző, aki aranyérmet szerzett a kontinens viadalon. Noel magabiztos versenyzésszel végig kimagasló technikai és taktikai fölénnyel jutott el a döntőig. Mérkőzését egyértelműen bírói döntés nélkül nyerte meg. A fináléban egy gyors és robbanékony olasz ellenféllel nézett szembe, akit mindössze 25 másodperc alatt 2 nagyon gyors és pontos fejrúgással győzött le, így iponnal zárva a mérkőzést. A most elért siker egy hosszú, tudatosan felépített sportolói út csúcspontja. A bajnoki cím nem csak egyéni diadal, hanem közösségi siker is. Eredményéhez hozzájárultak edzői, sportszakemberek, csapattársai, az iskolai közeg, valamint mindazok, akik támogatták őt az elmúlt évek. Számára ezzel egy jelentős korszak lezárult, ugyanakkor új célok is megfogalmazódtak. A következő nagy kihívás a feketeöves mesterfokozat megszerzése, amelyet tervei szerint 2027 tavaszán Japánban, a karate őshazájában kíván teljesíteni. 1750-en regisztráltak a 15. Borvidék félmaratonra, amely május 16-án 14 órakor rajtolja el a Bira Király téren. Az eseményről a főszervezőt Márkus Istvánt kérdeztük.
9: 15. alkalommal rendezzük meg a Borvidék félmaratont, május 16-án szombaton indul a verseny. 1750 előnevező jelezte már, hogy részt kíván venni ezen a futóversenyen. 12 órakor szombaton rajtol el a gyermekeknek a mezőnye, gyakorlatilag ugye 0-tól 14-es korig van lehetőség ennek a távnak a teljesítésére. Ezt követően 14 órakor lesz a nagy rajt a Béla Király téren. 5 egyéni számban lehet indulni, 5, 10, 14, 17 és 23 kilométeren, illetve a hosszú távot 2 és 3 fős csapatban lehet még teljesíteni. Gyakorlatilag 2:30-tól már jönnek az 5 kilométeres befutók egészen 18 óráig, és ezt követően lesz minden egyes távon, minden egyes korcsoportban eredményhirdetés. Ezt az egész eseménysorozatot gyakorlatilag a Bodri Pincészet afterbulija koronázza meg, ott pedig 18-19 órakor már vacsorázni lehet, illetve hát este egy nagyot szórakozunk. Mindenkit várunk szeretettel.
6: Csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sok felé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja meg országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már több felé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás, Szekszárdon hajnalban 5, napközben 20 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt dél, túl vagyunk a híreken, és kellemes csütörtök délutánt kívánok mindenkinek. Én Gíci Adrien vagyok, remélem, hogy út megy kis nyugodtabb idő, pár minden perc, és mi pedig hozzuk tovább a kedvenc dalokat.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkában.

0: out of the dark. A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Egészségünk megőrzéséhez sokszor tényleg az első lépés a legfontosabb, vagy éppen az első séta. Egy országos kezdeményezés most arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a rendszeres mozgás nem csak jobb közérzetet ad, hanem a cukorbetegség és a magas vérnyomás megelőzésében is kulcs szerepet játszik. A program Tolna megyébe Szekszedre is megérkezik. Mondom a részleteket. 8. alkalommal indítja útjára a Botrofel kampányt a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a cukorbetegségre, az elhízásra, a magas vérnyomásra, valamint a rendszeres testmozgás fontosságára. A program résztvevői a helyszíneken vércukor és vérnyomás mérésen vehetnek részt, majd egy közös séta után újra megmérik az értékeket, így mindenki saját maga tapasztalhatja meg a mozgás jótékony hatásait. A kampány május 16-án indul országszerte 26 helyszínen, köztük Szekszárdon is. Tolna megyében a rendezvénynek a Kesselyüsi Duna part ad otthont délelőtt 10 órától. Magyarországon jelenleg mintegy 1,2 millió ember él cukorbetegséggel, de szakértők szerint sokaknál még nem ismert a betegség, vagy az azt megelőző anyagcserezavar. A kezdeményezés azért a megelőzésre, a tudatos életmódra és a rendszeres szűrések fontosságára is felhívja a figyelmet. Az idei kampány egyik újdonsága, hogy személyes mérőkártya lesz, amelyen a résztvevők rögzíthetik saját eredményeiket és céljaikat is. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
1: Ez a

A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, most pedig következzen egy igazán különleges horgászrekord Tolna vármegyéből. A Duna Paksi szakaszán ugyanis olyan kecsegét fogtak, amely új országos csúcsnak számít. Megdőlt a kecsege országos rekordja, erről számolt be közösségi oldalán a MOHOZ. A rekord halat Hári Tibor fogta ki még április 4-én késő este a Duna Paksi szakaszán, Duna Szent Benedek közelében. A különleges fogás 12,49 kg-ot nyomott, amely több mint 1 kg-mal haladja meg az eddigi országos rekordot. A horgász gélisztával csalizott, amikor horogra akadt a hatalmas kecsege. A korábbi rekordot tavaly nyáron állították fel, szintén a Duna-Tolna megyei szakaszán Paks közelében. Akkor egy 11 kg 47 dekagrammos példány számított csúcstartónak. A MOHOZ szerint a mostani fogás nem csak a horgászok számára különleges, hanem a Duna élővilágának értékét is jól mutatja. A szakemberek szerint egyébként a kecsege

0: Különösen értékes őshonos halfaj, ezért a rekordfogás a hazai folyók természetes állapotára is felhívja a figyelmet.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
4: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Figyelem, Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küldd el önéletrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
6: Tavasz, szülőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu. Félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton. Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
7: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy amerikai énekes dalszerző érkezik közénk, aki rekettes szólós hangjával pillanatok alatt meghódította a világot. A Teddy Swims, aki az R&B szól és pop világát ötvözi, dalaiban pedig rengeteg érzelem és őszinteség hallható.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Kollégám Fekete Dávid pedig már meg is érkezett, úgyhogy mindjárt tövi a terep. Előtt azonban még egy fontos közérdekű információ. Az I. és Gyula könyvtár tájékoztatása szerint a Tour de Hongrie kerékpárverseny miatt a Szekszárd Tudás Központ parkolójának teljes területén megállási tilalom lesz érvényben a mai napon este 18 órától holnap este 19 óráig. Érdemes ezt figyelembe venniük azoknak, akik arra közlekednek vagy ott parkolnának. Én már köszönöm a kitartó és kitüntető figyelmüket mindenkinek. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
4: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ebel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
9: Kajakost ütött el egy motorcsónakos, majd cserben hagyta. 300 ezer adózónak javítania kell adóbevallását. Útszéli eperárusokat ellenőrzött a hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az egri járási ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki motorcsónakjával elütött, majd sorsára hagyott egy kajakost a Tiszatavon. A Hedesvár megyei főügyészség közleménye szerint a férfi 2025 nyarán motorcsónakkal haladt a Tiszató-Poroszló közeli szakaszán, ugyanekkora sértett egy kajakkal szabályosan a meder jobb szélén haladva Sarud irányába evezett egy baráti társasággal. A vádlott az egyik kanyarban szabálytalanul áttért a menetirány szerinti baloldalra, ahol későn észlelte a vele szemben szabályos haladó kajakos csoportot, ütközött az egyik kajakkal, ami felborult, a sértett pedig a vízbe esett. A vádlott észlelte ugyan az ütközést, mégis tovább ment a motorcsónakkal, nem győződött meg arról, hogy történt-e személyi sérülés. A kajakban 80 ezer forintot is meghaladó kár keletkezett, a kárt a vádlott időközben megtérítette, tették hozzá. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZJA a bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Az adóalap kedvezményeknél gyakori hiba, hogy nem szerepel minden hónapra vonatkozó adat, így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e. Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget. Gyakori figyelmetlenség még, hogy visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben, de nincs megadva számlaszám vagy cím, ahová az összeget küldeni kellene. Országos razziát indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése. A hatóságok 9 árusportékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezeken felül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben sem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók, kötelező jelölések. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, részletezte a hatóság. Péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. A kiállításon a látogatók végigkövethetik, hogy a Pécsen született, de Budapesten művésszé váló vásárhelyi Győző hogyan vált a francia főváros művészeti elitjéhez tartozó Viktor Vasarellyvé, és ezzel egyúttal a 20. század nemzetközileg is meghatározó alkotójává.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, késő este 9-14 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
10: Csodás csütörtök délután itt az Antriton. Pörögnek a menús percek és pörögnek a legnagyobb dalok is, hogy még jobban pörögjön minden. Most már én is saját magamtól, úgyhogy énekeljen inkább Lady Gaga. Ez az Abrakadabra.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyen.

Budapesti Rádiót, ha van szexárd is. Ez a Rádió Andrét, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez a Rádió Antrit FM 105.1.
1: It ain't no country club either.

0: Ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ma május 14-e van, úgyhogy lessük meg gyorsan. Milyen aktualitások is tartoznak a dátumhoz? Először is sok boldogságot ma Bonifácnak, aki neve napját ünnepelheti. Aztán nézzük meg, hogy kik a mai nap szülötte. Például Palotás József, olimpiai bronzérmes birkózó, Hegedűs Géza, háromszoros József Attila díjas magyar író, költő, mű, kritikus, illetve Huszárik Zoltán, Balázs Béla díjas magyar filmrendező, érdemes művész, és hát mellettük ma ünnepelhet George Lucas, amerikai filmrendező, Csillagok háborúja, nem kell talán többet mondani, vagy Robert Zemeckis, Oscar-díjas amerikai filmrendező, illetve Kate Blanchett, kétszeres Oscar-díjas ausztrál színésznő, szintén ma fújhatja el a gyertyákat a tortáján. Sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek. Aztán csapjuk még fel a kalendáriumunkat. 1842-ben a napon megjelent a The Illustrated London News című hetilap első száma, 2007-ben pedig hazánkban kirobbant az úgynevezett Jeanette ügy, ami annyira nem pozitív, úgyhogy legyen inkább elég ennyi, és forogjanak tovább a legnagyobbak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
5: Buli a köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Három este, három diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Táborfi. Három est, három fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szekszardogóra.hu.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Ez a Rádió Antrit, ahol a kedvencei és a terepslágerei szólnak. Az információk után ismét a zené, a főszerep, megfűszerezzük a csütörtök délután a Spice Girls-el. Szól a Vanabi!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Egy óránk már el is röppent, nem nagyon lassítunk, a remek zenék mellett meglesjük majd az utakat is, szóval jönnek a hírek, aztán pedig az utakat szoktam volt mondani, szóval számítok önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton. Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
4: Figyelem, Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el önéletrajzot még ma. Álláskukac@nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cseréje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
9: Pattan, nyerek be, és légy te a jövő bajnoka. A Szekszárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István általános iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-éig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szekszárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomag várunk minden indulót. És ne feledd, május 15-én irány az út szélére. Legyen Szekszárd a leghangosabb szurkolói bázis a Tour de Hongrin, és éljük át együtt a magyar körverseny varázsát.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
10: Zelenszkij megköszönte Magyar Péter kiállását a kárpátaljai támadás után. A szakemberek szerint nem kell tömeges hantavírus fertőzésekre számítani. Változik a szép kártyák egyenlegének felhasználása. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök fontosnak nevezte, hogy Magyar Péter a tegnapi ópusztaszeri kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón elítélte a Kárpátalját ért orosz dróntámadást. A kárpátaljai légicsapás miatt Orbán Anita külügyminiszter csütörtökre bekérette az orosz nagykövetet. Az orosz hadsereg szerda délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést. A közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szojváról, Munkácsról és Ungvárról is. Miroszláv Bilecki katonai kormányzó a hivatalos Facebook oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját, és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Szlávik János infektológus főorvos szerint nem kell a hantavírus miatt aggódni, nem alakul ki Covid-hoz hasonló járvány, mert a vírus lassan terjed, főleg zárt térben, szoros kontaktok között. Az egészségügyi világszervezet szerint sincs arra utaló jel, hogy nagyobb járvány törne ki. A hantavírus egyik emberről emberre is terjedő fajtáját egy üdülőhajón azonosították április elején. Azóta hárman meghaltak, egy beteg súlyos állapotban van, többen pedig karanténban vannak. Szlávik János elmondása alapján az Európában is megtalálható hantavírusnál 1,15% a halálozási ráta, és csak úgy lehet elkapni, ha valaki fertőzött rákcsálók ürülékével szennyezett port szív be. Ez pedig igen ritka. Egyre több területről derül ki Magyarországon, hogy az Ausztriából származó, azóta már bezárt bányákból aszbeszt tartalmú kőzúzalékkal terítették le. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság ennek kapcsán újabb tájékoztatást adott ki, miután két helyszínen is akkreditált mintavétel igazolta az aszbeszt jelenlétét. Az Abértó nagy parkolóját, horgászparkolóját és az ezeket összekötő utakat, valamint a Dozmati víztározó bekötő útját és parkolóját is le kellett zárni. Ide gépjárművel tilos a behajtás, de arra kérték a lakosságot, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedést is kerüljék. Az aszbeszt szennyezés kapcsán Gajdos László élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Nyugat-Magyarországra utazik, hogy személyesen tájékozódjon a kialakult helyzetről. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás, a veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szép kártyáján lévő pénze. A levonások mértéke is változik, ha a magánszemély nem használja fel a kártyán lévő juttatást eddig a határidőig, akkor a szolgáltató havonta legfeljebb 3%, de legalább 100 forint költséget vonhat le. A munkavállalóknak tehát érdemes ellenőrizni, hogy idén rendelkeznek-e még ilyen 2024. december 31 előtt feltöltött, fel nem használt egyenleggel, és gondoskodni ezek elköltéséről.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, késő este 9-14 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés. Rádió Antrit közlekedés.
0: No, már itt is vagyunk az útinfókkal. Továbbra is nagyon fontos, hogy az M6-os autópályán változik után a B és a C alagút között. A dilatációs szerkezetet javítják a 168-as és a 169-es kilométer között. A Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon pedig irányonként egy-egy sáv járható. Ez tehát fontos, meg az is, hogy szintén maradva az M6-oson, hol volt? Igen, itt van, aszfaltoznak a 179-es és a 182-es kilométerek között, itt is kiépített terelés van szembeirányú forgalmi sávba, a Budapest felé vezető oldalon aszfaltoznak, tehát a Pécs felé vezető oldalon lehet csak közlekedni. Ezen túl azt látom még, hogy kasszálnak az 5601-es Szálka Mőcsény összekötő úton, itt útszűkülettel kell készülni mindkét irányban, és a 6-oson továbbra is aszfaltoznak Szekszárd térségében a 143-as és a 144-es kilométer között félpályás lezárásra és napközben jelzőrös irányításra kell számítani. A munkavégzés során technológiai szünetek tartása szükséges az aszfalt hűlése és a munkagépek munkaterületen történő mozgása miatt, ezért időszakosan napközben hosszabb korlátozások és torlódások várhatók. Ez így is van, ott egy picikét piroslik a térkép, ezen túl viszont elméletileg szabad a pálya, úgyhogy ezek vezessen körültekintően óvatosan, a szabályokat betartva, ha pedig lát bármi rendkívüli, akkor csörögjön a 74-444-444-en. Segítsen, hogy segíthessünk. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Csodás csütörtök délután ismét itt az Antriton, Fekete Dávid vagyok. Úgy pörög az idő, mint még sose. Máshogy nem is lehet, hiszen szólnak a legnagyobbak itt a 101-en. A Madison Avenue már készen áll. Don't call me baby.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban telje

0: But you're just a boy.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a rádió.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és ismét figyelmébe ajánlom az antrit.hu weboldalunkat, mert hogy rengeteg minden frissült rajta, például hát orvvadászat zajlott Tolnában, erről is olvashat, ahogyan Lakatos Levente nemzetközi sikeréről, vagy a síkfutásban is remeklő rendőrökről, arról, hogy hát hol is ellenőriznek majd a NAV revizorai a jövő héten, és még sok minden másról, úgyhogy állom figyelmébe, antrit.hu, ott mindenféle fontos információt megtalálhat szinte bármiről, és zenét is kérhet tőlünk, szóljon úgy az Antrit, ahogy ön szeretné, a zenekérés fülön ott kiválasztod egy dalt, azt mi meglátjuk, mi üzenhet is, és akkor minden szuper lesz, úgyhogy antrit.hu, ameddig pedig bepegyogi, addig zenélünk tovább.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! A stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
4: Jelentkezési határidő 2026. május 26.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Igényesen kialakított irodahelyiségek kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
7: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Az információk után újra zenélünk, korábban talán elvesztek, de mi megtaláltuk. Lost Frequencies, Are You With Me?
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Pörrenek a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ráadásul olyan nagyon, hogy újabb óránk végéhez értünk, úgyhogy szusszanak egyet, és átadom a mikrofont Jorinak, aki beszámol a régió legfontosabb és legfrissebb történéseiről, aztán pedig folytatjuk a zenemaratonunk, úgyhogy jó lesz, tartsa velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Unyorogsz vezetés közben. Egyre rosszabbul látsz. Karcos a régi napszemüveged. Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed. Mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább. Most gyere. Optic World. A tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
4: Daniel Fit TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
5: Figyelem, Szexárd! A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küldd el önéletrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd. Pásztor utca 8.
4: Idén is megrendezésre kerül a Kistaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kistaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Idén 145 éves a Magyar Vörös Kereszt, Szekszárdra érkezik a Tour de Hungary. Felhős, esős lesz a péntek. Jó napot kívánok, Janner Jöli vagyok, 2026. május 14-én csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Orvadászat és egyéb bűncselekmények alapos gyanújával hallgattak ki a dombovári rendőrök egy vadászengedéllyel rendelkező szakcsi férfit. Hivatalból indult eljárás ismeretlen tettes ellen még 2025-ben, mivel a nyomozók olyan információt szereztek, hogy többen jogosulatlanul ejtenek el vadakat, majd azokat saját hasznukra értékesítik. A közelmúltban gyanúsítottként hallgattak ki egy 39 éves szakcsi férfit, aki részben beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy valóban többször megszegték a vadászati szabályokat. Előfordult, hogy átadta a fegyverét, és más lőtt ki több vadat. Máskor meg csak ő vadászott ott, ahol nem volt tag, és kilövési csomagot sem váltott. Néha hárman, máskor ketten vadásztak, volt, hogy csak egy vadat ejtettek el, máskor akár 2-3 szarvaszt is kilőttek egy-egy este. A zsákmányt vagy eladták, vagy egymás között osztották szét. A vadászatokról többször videófelvételek is készültek. A hónapok óta tartó vadorzással több milliós kárt okoztak az érintett vadásztársaságnak. Az ügy további részleteit a dombovári rendőrkapitányság vizsgálja. Kigyulladt egy vendégház tetőszerkezete csütörtök délelőtt Szekszárdon a Strázsahegyen. A tűzeset helyszínére nagy erőkkel vonultak a szekszárdi, bonyhádi és paksi hivatásos tűzoltók. A beavatkozó egységek 5 vízsugár és kéziszerszámok segítségével körülhatárolták, majd eloltották a mintegy 300 négyzetméternyi felületet érintő lángokat, továbbá 2 propánbután gázpalackot is kihoztak az épületből. A tűzeset során személyisérülés nem történt. A Magyar Vörös Kereszt idén ünnepli megalakulásának 145. évfordulóját, a jeles nap alkalmából a megyei szervezet is programokkal készül. A részletekről Gulyás Katalint, a Magyar Vörös Kereszt Tolna megyei szervezetének igazgatóját hallja.
7: A Magyar Vörös Kereszt az idei évben évfordulóhoz érkezett ismét. Május 16-án ünnepli a Magyar Vörös Kereszt megalakulásának 145. évfordulóját. Ennek alkalmából egész évben országosan, vármegyei szerte, területi szinten több programot, rendezvényt szervezünk. A Tolna vármegyei szervezet május 15-én egy összetett programot szervez az évforduló alkalmából. Ezen a programon több neves személyiséget is köszönhetünk, akik elfogadták meghívásunkat, köszönteni fogják a résztvevőket. A résztvevők többek közt véradószervezők, egyéb más tevékenységgel foglalkozó önkéntesek, akik a szociális munkában segítkeznek, vagy a fiatalokkal foglalkoznak, illetve a szociális munkában segítenek szervezetünknek. Ezen a programon az OVS helyi főorvosasszonya, Pászti Vera főorvosasszony egy szakmai előadást fog tartani, ami egyben továbbképzés is lehet az önkéntesek részére. Hiszen az önkéntesek napi szinten, tehát helyben, ki a saját területén, minden véradás alkalmával találkoznak a véradókkal, sokszor részt vesznek a véradók toborzásában, de mindenek előtt a tagsággal és a lakossággal ők tartják a legszorosabb kapcsolatot. Egyébként is május a Vörös Kereszt világnapi ünnepségeivel van tele, országos és vármegyei szinten is. Mi most ezt a két rendezvényt együtt tartjuk meg, tehát a sok éve kiemelkedő munkát végző önkénteseket is ünnepeljük ezen a napon, hiszen a program második felében a világnapi kitüntetéseket adjuk át ebben az évben elismerésben részesülő önkénteseknek.
6: A Pécsi Egyházmegye által meghirdetett szavaló verseny döntőjében, miután megnyerték a megyei versenyt, Tolna vármegyét képviselte három alsónánai tanuló, Farkas Emília, Farkas Linda és Tóth Zende. A versmondó versenyen Baranya, Tolna és Somogy vármegye legjobbjai versenyeztek, a sikersorozat tovább folytatódott, mivel Tóth Zende első osztályos tanuló itt is első helyezést ért el. Szeretettel gratulálunk a tanulóknak és felkészítőjüknek, Csabók Szilviának. Messziről jött, gyökeret vert címmel hirdettek fazekas pályázatot, amelynek kiállítását Szekszárdon a Művészetek Házában lehet megtekinteni. A részletekről Legeza Márta, a Hagyományok Háza néprajzos munkatársa, az országos pályázat szakmai felelőse beszél.
8: A Hagyományok Háza és a Tolna megyei Népművészeti Egyesület hirdette meg a 23. országos fazekas pályázatot, amelynek idén Szekszárdon most május 16-án szombaton 11 órakor nyílik a kiállítása a Művészetek Házában, és ennek a pályázatnak az a célja, hogy a hazai népi fazekasság és kályhásság hagyományait szépen bemutassa, hogy a 21. század életmódba, a lakáskultúrába hogyan tudunk magas minőségű, művészi értékű tárgyakat, funkcionális tárgyakat készíteni. Messziről jött, gyökeret vert volt a pályázat témája, és ehhez a naphoz egy nagyon értékes műhelymunka is kapcsolódik, mesterség bemutatása, helyi fazekasok, Győri Erzsébet és Rácz Róbert népi iparművészek tartanak bemutatókat a sárközi fazekasság hagyományairól.
9: Jó, mi ezen tudunk vágni, szóval nem probléma, hogy...
8: Ja, bocsánat.
9: Hogy semmi
8: nem
9: probléma.
8: Nem mennyi az idő keretem.
9: Nem, az időben benne vagyunk, csak hogy az ilyen megállásoknál, meg gondolkodásnál azt tudjuk vágni, úgyhogy ezen ne aggódjon. Még szeretnék kérni egy pontos nevet, titulust, hogy tudjuk felkonferálni.
8: Legeza Márta vagyok, a Hagyományok Háza néprajzos munkatársa, az országos pályázat szakmai felelőse.
9: Jó, köszönöm szépen.
8: Köszönöm szépen.
9: Minden jót kívánok, viszonthallásra.
6: 23 éve járt utoljára Szekszárdon a Tour de Hungary, most újra itt a lehetőség, hogy testközelből éljük át a magyar kerékpáros körverseny hangulatát. Olaszországban és Franciaországban ilyenkor igazi ünnep a verseny, az emberek kivonulnak az utcákra, a boltok elé székeket tesznek ki, kávéznak, beszélgetnek és síppal, dobbal, hangos szurkolással várják a mezőnyt. Ezt a hangulatot Szekszárdon is jól ismerjük, a szekszárdi kerékpáros ese és a Mokafolos Shop kávé és Delikátesz közös szurkolóponttal készül a shop előtt, ahol lesz olasz kávé, hideg olasz sör, zene és természetesen igazi bringás hangulat. Szurkoljon ön is a magyar kerékpárosoknak a Tour de Hungary-n, és élje át a hazai körverseny semmihez sem hasonlítható hangulatát. Az IES Gyula könyvtár tájékoztatása szerint a Tour de Hungary kerékpárverseny miatt a Szekszári Tudásközpont parkolójának teljes területén megállási tilalom lép életbe május 14-én csütörtökön 18 órától, május 15-én pénteken 19 óráig. A Tolna vármegyei kormányhivatal szekszárdi ügyfélszolgálatét is érinti a Tour de Hungary. Tájékoztatják az ügyfeleiket, hogy a kormányhivatal Szekszárd, Toldi utca 6 és Szent István tér 19-21 szám alatti ügyfélszolgálatai május 15-én pénteken 8 és 12 óráig tartanak nyitva, azonban megközelítésük nehezebb lesz. A szekszárdi polgármesteri hivatal értesítése alapján május 15-i Tour de Hungary országúti kerékpárverseny miatti útlezárások lesznek, a kormányhivatal említett ügyfélszolgálatait ezért gépkocsival nehezebben lehet megközelíteni, illetve a közelben parkolásra sem lesz lehetőség. Megértésüket ezúttal is köszönik. Pénteken is sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat esőzápor, zivatar. A déli és szelet több helyegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szekszárdon a hajnali 10 fokot követően napközben eső és 21 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
10: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Ez a Rádió Antrit a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, meg velem Fekete Dávid vagyok. Folytatjuk utunkat a zenecsetünkön. Ezúttal a One Republicot hívtuk meg kis közös zenélésre. Ez a Runaway.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobb

Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és tudom, a Csapból és a Tour de Hongrie folyik, de hát fontos korlátozások meg dolgok történnek el kapcsán, úgyhogy nézzünk rá még egyszer. Nem lesz egyszerű egyrészt a parkolás, a behajtás és a közlekedés is hányattatott lesz, másrészt a tömegközlekedés rendje is változik majd. Ugyebár a harmadik szakasza a versenynek érkezik Szekszárdra, legalábbis pontosabban a befutója holnap délután olyan 16:30 környékén, de a korlátozások már ma érvényben lépnek. Erről bővebb információkat találhat az antrit.hu oldalon. Ugyebár a rendőrség is kérdéssel fordult a lakók felé, például parkolás, no meg a kukatárolás ügyében, és hát a Tour de Hongrie kerékpárverseny miatt a Tudásközpont parkolójának teljes területén is megállási tilalom lép életbe.

0: ma este 18 órától holnap 19 óráig, ezt is fontos tehát megjegyezni még, és hogyha ez nem volna elég, akkor a tömegközlekedésben is változás áll be, nagyon részletes leírást találhat az antrit.hu-n, illetve a Szekszárd város honlapján szintén, úgyhogy tájékozódjon ezekről a szakaszokról, mert hát igen, egy pici kellemetlenség lesz majd ma estétől holnap estéig, de talán belefér majd, reméljük, hogy látványos lesz a befutó, ennyit talán erről, zenélünk tovább.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Vigyázz! Dől a fa!
4: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
3: És mi lett a vége?
4: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
3: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb ház körüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
6: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Robogunk tovább, most már ismét a zenék veszik hát a stafétát tőlünk. Egészen pontosan egy igazi idol, vagyis inkább idol, hiszen Billy Idol következik, White Wedding.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Egy újabb óra ért véget, még kettő van együtt itt az Antritton, nyomjuk meg még azokat is, főleg, hogy pillanatokon belül lejár a meló, és jöhet a jól megérdemelt pihenés, amihez nyilvánvalóan elengedhetetlenek a remek dalok. Be is készítettem jó párat, úgyhogy lesz még bőven, tartsa velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidékfélmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
5: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
6: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
7: Kábítószerkereskedőket fogtak el a rendőrök Szegeden. A Corvinus az európai normákhoz illeszkedő működési keretekről egyeztet. Csipkebogyó terméket hívott vissza a gyártó. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy csaknem fél évi kábítószer terjesztő család tagjait fogták el a rendőrök Szegeden, közölte a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitánysága polisz.hu-n. A megalapozott gyanú szerint a családtagok tavaly évvégétől terjesztettek kristályt a városban. A rendőrök kedden számolták fel a hálózatot, a gyanúsítottaknál tartott kutatás során mintegy századag kiporciózott eladásra szánt droggyanús anyagot, valamint a feltehetően az árusításból származó pénzt foglaltak le. A rendőrök elfogták a 45 a 28 és a 20 éves férfit, valamint a 23 éves nőt, majd kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki őket. Mind a négyüket őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. A Budapesti Corvinus Egyetem nyilvános vitaanyagot tett közzé a felsőoktatás jövőjéről és az egyetem hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venné át. A testület 4 egyetemen kívüli tagból, köztük egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező akadémiai vezetőből vagy tudósból, 3 üzleti, illetve társadalmi vezetőből, valamint a rektorból állna. Megjegyezték, hogy a folyamat a 2025-ben elfogadott intézményi híd stratégia mentén zajlik, és célja, hogy a Corvinus működési modellje tovább közelítsen a nemzetközi felsőoktatás sikeres intézményeinek gyakorlatához, valamint megfeleljen az Európai Uniós elvárásoknak. Visszahívta a forgalomból a gyártó a Herbária csipkebogyó hús és a Pannonhalmi csipkebogyó hús néven forgalmazott termékeket, olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján csütörtökön közzétett felhívásban. A visszahívást azzal indokolták, hogy a termékekben nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutatott ki a hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat. A gyártó üzleteiben május 31-ig visszaadják a megvásárolt termékek vételárát, olvasható a közleményben. Az érintett termékek gyártási számai az NKFH honlapján elérhetők. Társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni a földtörvényhez. Kisebb beavatkozások azonban már korábban is elképzelhetők, jelentette ki az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter csütörtökön Hódmezővásárhelyen. Bóna Szabolcs a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapokon tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a földtörvény érzékeny kérdés, társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni. Ahhoz, hogy valóban előremutató és a magyar agrárium hasznára való jogszabály születhessen, minimum 1 évre van szükség, tette hozzá.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: És vége már a melónak, de az Antrit továbbra is szól a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, meg velem még mindig Fekete Dávid vagyok. Ezúttal kötszercsomagot találtam. Bármit is jelentsen mindez, majd most Katy Perry beavat bennünket.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, és ahogy ilyenkor megszokhatta, nézzünk egy kis programajánlót. Mozival folytatjuk, mert hogy valamiféle váltás volt, hogyha nem is teljes, de váltás történt. Tegnap már beszéltünk az Időzített bomba című filmről, amit ma 19.30-kor vetítenek, de nem ezzel kezdünk, hanem a 17 órakor kezdődött, tehát egy fél óra múlva vetített Birka Krimi című angolír akcióvígjátékról kell, hogy szót ejtsünk, mert olyan hatalmas nevek játszanak benne, mint Hugh Jackman és Bryan Cranston. A történet szerint mit tehet egy magányos birkapásztor a végtelenül zöld angol réteken? Hát George például azzal szórakoztatja magát, hogy esténként krimiket olvas fel a nyájának, és amennyire bugyutának hangzik mindez, annyira szerették a kritikusok, tehát egészen jó pontokat kapott, úgyhogy lehet, hogy egy tök jó kis vígjáték ez, úgyhogy 17 órától ma már megtekintheti a Birka Krimit 16-áig. Aztán lesz az Időzített bomba, mint azt említettem, tegnap már kitértünk rá 19.30-tól, holnap pedig érkezik majd ide Szekszárdra a mozi terembe a Bálnadal című német animációs film 15 órától, úgyhogy lehet menni mozizni már ma, aztán holnap is, meg hétvégén is nyilván, addig viszont még el kell jutni, úgyhogy zenélünk addig.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
4: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
4: www.ergonom.hu.
5: Mind a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
6: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető ki.

0: igazgató, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31. Pattan, nyerek be, és légy te a jövő bajnoka! A Szekszárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István Általános Iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-éig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szekszárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomag várunk minden indulót. És ne feledd, május 15-én irány az út szélére. Legyen Szekszárd a leghangosabb szurkolói bázis a Tour de Hongrin, és éljük át együtt a magyar körverseny varázsát.
1: Ennyi volt a reklám!
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Most már remélem, hogy ott van a kényelmében hallgat, maradjon is úgy, mármint, hogy kényelmesen, de azért nem elbóbiskolva, ebben segít a Green Day!
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Újabb óra végéhez értünk itt az Antritton, mindjárt 5 lesz, ami azt jelenti, hogy már csak egy óránk maradt, amit együtt tölthetünk. Aggodalomra azonban semmi ok, darabból nem fogyunk ki, az egyszer biztos, számítok önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
4: Idén is megrendezésre kerül a Kistaki Tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kistaki Tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
5: Buli a Köbön, The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. 3 este, 3 diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Tini, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Tábor Fi. 3 est, 3 fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szekszardogóra.hu.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Megszüntette a háborús veszélyhelyzetet a Tisza kormány. Hollywoodi filmsztár banki adataival élt vissza egy csaló, Budapesten fogták el. Gajdos László a kormány elé viszi az aszbeszt szennyezés ügyét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az újonnan megalakult országgyűlés első döntései között megszüntette a Magyarországon több mint 6 éve fennálló háborús veszélyhelyzetet. A parlament által elfogadott törvény május 14-én lépett hatályba, ugyanakkor a korábbi veszélyhelyzeti rendeletek jelentős részét törvényi szintre emelték. Fenntartják többek között a változó kamatozású jelzálog hitelek kamatstopját, a mezőgazdasági károkat elszenvedő gazdálkodók hitelfizetési moratóriumát, valamint egyes élelmiszerek ár- és korlátozását. A különleges jogrendet még 2020-ban a koronavírus járvány idején vezették be, majd később az ukrajnai háborúra hivatkozva meghosszabbították. Az új törvényt a képviselők gyorsított eljárásban vita nélkül fogadták el. Budapesten szerezhette meg egy hollywoodi filmsztár banki adatait egy csaló, aki aztán több mint 200 millió forintot emelt le a művész számlájáról, adta hírül a közmédia. A rendőrök a 13. kerületi Gömb utcában található egyik társasház lakásában fogták el a 27 éves jordán férfit, aki éveken keresztül fosztogatta a sztár bank számláját. A tettes 2024. januárjában szerezhette meg a kártyaadatokat, amikor Russell Crowe, Rami Malek és Michael Shannon főszereplésével a Nürnberg című amerikai produkciót forgatták Budapesten. A színésznek 2 évig fel se tűnt, hogy ketten használják a bankszámláját. A kiberbűnöző ezen idő alatt mintegy 300 tranzakciót hajtott végre, 720 ezer dollár értékben. Leginkább szállásfoglaláskor adta meg a szóban forgó színész bankkártyájának adatait. A szombathelyi aszbeszt szennyezés helyszínére látogatott csütörtökön Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, és azt mondta, hogy jövő hétfőn a kormány elé terjeszti az ügyet, aminek a megoldásán nagy erőkkel dolgoznak. A miniszter Nemény András szombathelyi polgármesterrel közösen annál az utcánál tartott sajtótájékoztatót, ahol a legsúlyosabb volt a szennyezés, és ahol több családi ház is felépült. Gajdos László a szombathelyi látogatáson azt mondta, hogy már több mint 300 helyszínen bukkant fel a szennyezés, a tervek szerint napokon belül elvégzik a további szükséges vizsgálatokat. Azt mondta, 3 megyét biztosan érint a probléma, például Kőszegen és Sopronban is borítottak be felületeket azbesztel. Biológiai gyérítéssel megkezdődik az idei központi szúnyoggyérítési program. A szakemberek elsőként a csípő szúnyogok lárvái ellen védekeznek biológiai módszerrel. Olyan természetes baktérium által termelt fehérjét juttatnak a vízbe, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben főként a Tisza, Bodrog és a Körösök mentén légi biológiai gyérítést végeznek majd, míg a Duna környékén és több nyugat-magyarországi térségben földi eljárással lépnek fel a tenyészőhelyeken.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet több felé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Utolsó órákhoz értünk itt az Antritton, a ma kedvencei és a tenoros lágerék között. Hát ezt is megnyomjuk, érkezik a Jet, Are You Gonna Be My Girl?
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei

0: Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és az a helyzet, hogy a héten egy picit elhanyagoltuk a kibervédelmet, nem egy szép dolog, úgyhogy térjünk rá, mert hogy a kiberpajos.hu-n olvasható egy cikk, hogy hát óvatlan volt, 87 millió forintot vesztett. 87 milliót banki alkalmazottnak adta ki magát a csaló, aki távoli elérés útján utalt a strómanjainak 87 millió forintot. Az áldozatát még április 24-én hívta fel egy ismeretlen személy, aki a beszélgetés során egy ismert bank alkalmazottjának adta ki magát. Telefonon azt állította, hogy a sértett csalás áldozata lett, és ezt csak úgy lehet megakadályozni, ha letölti a Hoptodesk nevű alkalmazást. A férfi ezt meg is tette, majd a hívó fél közölte vele, hogy sikerült megakadályozni a pénz elvesztését. Azt is mondta, hogy 17 óra után egy kódot fog kapni a telefonjára, amellyel újra be tud majd lépni a net bankjába. Miután a sértett letöltötte az applikációt, az elkövetők 6 utalást indítottak 4 különböző számlaszámra, amellyel több mint 87 millió forinttal megkárosították a áldozatot. A nyomozók nyilvánvalóan gyorsan a gyűjtésbe kezdtek, és megtalálták az elkövetőt és 4 strómanját, akik ATM-ekből vették fel a megszerzett összegeket, úgyhogy elméletileg ennek happy end lett a vége, de nem mindig sikerül ez, úgyhogy ne hagyja magát átverni, legyen mindig gyanakvó, nagyon-nagyon fontos. Jó, az a legfontosabb tényleg. Na hát, kibervédelem megvolt, akkor zenéljünk tovább.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
3: Figyelem, Szexárd! A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el ön életrajzot még ma. Álláskukac nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd, Pásztor utca 8.

0: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
1: Haló, hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik, segítsen már.
0: Ön miben segíthetek?
1: Hát szélvédő kéne nekünk.
0: Milyen típusú az autó?
1: Autó? Miféle autó, mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
2: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
1: Haló! És a lóval mi lesz?
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: Ennyi volt a reklám.
5: Utolsó fél óránkra kanyarodtunk itt az Antripton, a makedvencei és a tegnap slágerei mellett. Hát töltsük el ezt is együtt, remek dalokat hallgatva, nem is lehet másképp, hiszen érkezik a him. Join me!
4: Vissza a zenéhez, a makedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrip.

0: Hát közös utunk végéhez értünk, eljött ez a pillanat is. Mozgalmas, sokszínű délután volt, remek dalokat hallottunk. Hát köszönöm, hogy itt volt, tovább jó rádiózást, meg jó pihenést is, holnap egytől ismét még egyszer együtt, addig is minden jót, jó pihenést. A viszont hallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Pattanj, nyerek be, és légy te a jövő bajnoka. A Szexárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István Általános Iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-éig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szexárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomag várunk minden indulót. És ne feledd, május 15-én irány az út szélére. Legyen Szexárd a leghangosabb szurkolói bázis a Tour de Hongrin, és éljük át együtt a magyar körverseny varázsát.
4: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
3: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
4: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
6: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Letartóztattak egy gyermekpornográfiával gyanúsított férfit, 300 ezer adózónak javítania kell adóbevallását. Útszéli eperárusokat ellenőrzött a hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A rendőrség kezdeményezésére az ügyészség indítványa nyomán a bíróság elrendelte egy 32 éves férfi letartóztatását, akit kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 8 éves kislány édesanyja vett észre szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségi média felületen tovább küldött egy felhasználónak. A feljelentést követően azonos a 32 éves férfit, akit nagymarosi lakhelyén a napokban el is fogtak. A gyanú szerint a férfi az oldalon kamu profilt hozott létre, majd egy mobil alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyermekkorú lánnyal, akikkel üzeneteket váltott, majd ruhanélküli fotókat, illetve videókat kért tőlük. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Az adóalap kedvezményeknél gyakori hiba, hogy nem szerepel minden hónapra vonatkozó adat, így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e. Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget. Gyakori figyelmetlenség még, hogy visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben, de nincs megadva számlaszám vagy cím, ahová az összeget küldeni kellene. Országos razziát indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése. A hatóságok 9 árusportékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezeken felül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben sem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók, kötelező jelölések. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, részletezte a hatóság. Péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. A kiállításon a látogatók végigkövethetik, hogy a Pécsen született, de Budapesten művésszé váló vásárhelyi Győző hogyan vált a francia főváros művészeti elitjéhez tartozó Viktor Vasarellyvé, és ezzel egyúttal a 20. század nemzetközileg is meghatározó alkotójává.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Labszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogókötőjel lab. Vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sogolab, legyen tisztában a vérképével!
5: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
6: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Mulexin, Messer Hungária. Nevez most! Információ www.borvidék.hu félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton. Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió.

0: Ez a Rádió Antrit FM 105.1.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
3: Bónus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Megjelent a magyar közlönyben az új kormány első átfogó intézkedés csomagja. Zelenszkij megköszönte Magyar Péter kiállását a kárpátaljai támadás után. A szakemberek szerint nem kell tömeges hantavírus fertőzésekre számítani. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nem csak a miniszterek hatásköreit rögzítették, hanem egy sor politikailag érzékeny ügyben rendeltek el vizsgálatot a Magyar Péter vezette új kormány második magyar közlönyében. A csütörtökön megjelent hivatalos lap szerint a kormány több ügyben rendelt el vizsgálatot vagy felülvizsgálatot, írja 24.hu. A lista kiterjed a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálására, valamint Novák Katalin volt köztársasági elnök nagy vihart kavart kegyelmi határozatán a körülményeire. Emellett felülvizsgálják az állambiztonsági múlt feltárásáról szóló törvényt, egyes titkosított nemzetközi szerződéseket és a nem nyilvános kormányhatározatokat, a 2010 és 2026 közötti kormányülések összefoglalóit, a kiemelt beruházásokat és a közszolgálati média finanszírozását is. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök fontosnak nevezte, hogy Magyar Péter a tegnapi ópusztaszeri kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón elítélte a Kárpát-alját ért orosz dróntámadást. A kárpátaljai légicsapás miatt Orbán Anita külügyminiszter csütörtökre bekérette az orosz nagykövetet. Az orosz hadsereg szerda délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést. A közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szojváról, Munkácsról és Ungvárról is. Miroszláv Bilecki katonai kormányzó a hivatalos Facebook oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját, és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Szlávik János infektológus főorvos szerint nem kell a hantavírus miatt aggódni, nem alakul ki Covid-hoz hasonló járvány, mert a vírus lassan terjed, főleg zárt térben, szoros kontaktok között. Az egészségügyi világszervezet szerint sincs arra utaló jel, hogy nagyobb járvány törne ki. A hantavírus egyik emberről emberre is terjedő fajtáját egy üdülőhajón azonosították április elején. Azóta hárman meghaltak, egy beteg súlyos állapotban van, többen pedig karanténban vannak. Szlávik János elmondása alapján az Európában is megtalál hantavírusnál 1-15% a halálozási ráta, és csak úgy lehet elkapni, ha valaki fertőzött rákcsálók ürülékével szennyezett port szív be, ez pedig igen ritka. Egyre több területről derül ki Magyarországon, hogy az Ausztriából származó, azóta már bezárt bányákból aszbeszt tartalmú kőzúzalékkal terítették le. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság ennek kapcsán újabb tájékoztatást adott ki, miután két helyszínen is akkreditált mintavétel igazolta az aszbeszt jelenlétét. Az Abértó nagy parkolóját, horgászparkolóját és az ezeket összekötő utakat, valamint a Dozmati víztározó bekötő útját és parkolóját is le kellett zárni. Ide gépjárművel tilos a behajtás, de arra kérték a lakosságot, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedést is kerüljék. Az aszbeszt szennyezés kapcsán Gajdos László élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Nyugat-Magyarországra utazik, hogy személyesen tájékozódjon a kialakult helyzetről. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Unyorogsz vezetés közben. Egyre rosszabbul látsz. Karcos a régi napszemüveged. Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább. Most gyere. Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
2: Idén is megrendezésre kerül a Kistaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kistaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
3: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota

0: A nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
1: Autólargó Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
2: Ennyi volt a reklám!
3: Ez a Rádió André.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Pattan nyerekbe, és légy te a jövő bajnoka. A Szekszárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István Általános Iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-éig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szekszárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomag várunk minden indulót. És ne feledd, május 15-én irány az út szélére. Legyen Szekszárd a leghangosabb szurkolói bázis a Tour de Hongrin, és éljük át együtt a magyar körverseny varázsát.
4: Vigyázz, dől a fa!
5: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
4: És mi lett a vége?
5: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
4: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország
0: és a világ legfontosabb hírei.
1: Ez a Rádió Andrét.
6: Megtörtént az átadás átvétel a külügyminisztériumban. Szüléssel foglalkozó szervezetek hívják egyeztetésre Hegedűs Zsoltot. Antikorrupciós csúcs találkozót tartanak Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Orbán Anita külügyminiszter elfoglalta hivatalát és rögtön állománygyűlést tartott a minisztériumban. Orbán Anita szerint a külügyminisztérium önálló világos küldetéssel működő intézményként folytatja munkáját. Visszatérnek azok a szakmai és stratégiai feladatok, amelyek a magyar diplomácia erejét évtizedeken át adták. A külügyi intézet és az információs hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább, a tárca rövidítése pedig újra KÜM lesz, közölt a miniszter. Személyes egyeztetést kért Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztertől 11 szüléssel foglalkozó civil szervezet, hogy a szülészeti ellátás fejlesztésébe a nők és anyák szempontjai is beépülhessenek a tervezés legelejétől. A más állapot a szülészetben szervezet tette közzé Facebook oldalán a közleményt, amelyet többek között a Császárvonal, az Emma Egyesület, a Magyar Dúlakör Egyesület és az Ablaka Világra is aláírt. Abban bíznak, hogy az ellátással kapcsolatos párbeszéd többé nem szűkül a kormány, a MOK és a Szülészet és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium közötti diskurzusra. Hegedűs Zsolt úgy reagált, készek arra, hogy bevonják a megkezdett szakmai munkába a szülés körüli területen dolgozó civil szervezeteket, érintett közösségeket, az egyeztetések ütemezéséről értesíteni fogják őket. Budapesten rendezi meg első regionális antikorrupciós konferenciáját a világ korrupció ellenes intézményei tömörítő nemzetközi szervezet, derült ki az Integritás Hatóság közleményéből. A közlemény szerint az esemény középpontjában hatóságok hatékonyságának növelése és mérése, a határokon átnyúló vagyonvisszaszerzés és az EU új antikorrupciós irányelvének végrehajtása áll. A háromnapos budapesti csúcs az Európai Bizottság igazságügyi biztosa, a globális korrupció ellenes szervezet elnöke és az ENSZ szakosított szerve képviselőinek részvételével zajlik a Néprajzi Múzeumban. Az akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt látogatási tilalmat rendeltek el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház, Szent Ferenc Tagkórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. A látogatási tilalom visszavonásig érvényes, viszont kapcsolattartási lehetőséget, akár rendkívüli látogatási kérelemmel a súlyos állapotú betegek esetében biztosítanak. A kórház hangsúlyozta, a járó betegellátást, a szakrendelők a látogatási tilalom nem befolyásolja. A beléptetés a légúti járványra való tekintettel kötelező maszkviseléssel, készfertőtlenítés végzésével történik.
1: Rádió Antrit időjárás.
6: Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Kábítószerkereskedőket fogtak el a rendőrök Szegeden. A Corvinus az európai normákhoz illeszkedő működési keretekről egyeztet. Csipkebogyó terméket hívott vissza a gyártó. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy csaknem fél évi kábítószer terjesztő család tagjait fogták el a rendőrök Szegeden, közölte a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitánysága polisz.hu-n. A megalapozott gyanú szerint a családtagok tavaly évvégétől terjesztettek kristályt a városban. A rendőrök kedden számolták fel a hálózatot, a gyanúsítottaknál tartott kutatás során mintegy századag kiporciózott eladásra szánt droggyanús anyagot, valamint a feltehetően az árusításból származó pénzt foglaltak le. A rendőrök elfogták a 45, a 28 és a 20 éves férfit, valamint a 23 éves nőt, majd kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki őket. Mind a négyüket őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. A budapesti Corvinus Egyetem nyilvános vitaanyagot tett közzé a felsőoktatás jövőjéről és az egyetem hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venni át. A testület 4 egyetemen kívüli tagból, köztük egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező akadémiai vezetőből vagy tudósból, 3 üzleti, illetve társadalmi vezetőből, valamint a rektorból állna. Megjegyezték, hogy a folyamat a 2025-ben elfogadott intézményi híd stratégia mentén zajlik, és célja, hogy a Corvinus működési modellje tovább közelítsen a nemzetközi felsőoktatás sikeres intézményeinek gyakorlatához, valamint megfeleljen az Európai Uniós elvárásoknak. Visszahívta a forgalomból a gyártó a Herbária csipkebogyó hús és a Pannonhalmi csipkebogyó hús néven forgalmazott termékeket, olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján csütörtökön közzétett felhívásban. A visszahívást azzal indokolták, hogy a termékekben nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutatott ki a hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat. A gyártó üzleteiben május 31-ig visszaadják a megvásárolt termékek vételárát, olvasható a közleményben. Az érintett termékek gyártási számai az NKFH honlapján elérhetők. Társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni a földtörvényhez. Kisebb beavatkozások azonban már korábban is elképzelhetők, jelentette ki az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter csütörtökön Hódmezővásárhelyen. Bóna Szabolcs a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapokon tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: a földtörvény érzékeny kérdés, társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni. Ahhoz, hogy valóban előremutató és a magyar agrárium hasznára való jogszabály születhessen, minimum 1 évre van szükség, tette hozzá.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Letartóztattak egy gyermekpornográfiával gyanúsított férfit, 300 ezer adózónak javítania kell adóbevallását. Ucéli eperárusokat ellenőrzött a hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A rendőrség kezdeményezésére az ügyészség indítványa nyomán a bíróság elrendelte egy 32 éves férfi letartóztatását, akit kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 8 éves kislány édesanyja vett észre szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségi média felületen tovább küldött egy felhasználónak. A feljelentést követően azonos a 32 éves férfit, akit Nagymarosi lakhelyén a napokban el is fogtak. A gyanú szerint a férfi az oldalon kamu profilt hozott létre, majd egy mobil alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyermekkorú lánnyal, akikkel üzeneteket váltott, majd ruhanélküli fotókat, illetve videókat kért tőlük. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Az adóalap kedvezményeknél gyakori hiba, hogy nem szerepel minden hónapra vonatkozó adat, így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e. Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget. Gyakori figyelmetlenség még, hogy visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben, de nincs megadva számlaszám vagy cím, ahová az összeget küldeni kellene. Országos razziát indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése. A hatóságok 9 árusportékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezeken felül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben sem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók, kötelező jelölések. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, részletezte a hatóság. Péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. A kiállításon a látogatók végigkövethetik, hogy a Pécsen született, de Budapesten művésszé váló vásárhelyi Győző hogyan vált a francia főváros művészeti elitjéhez tartozó Viktor Vasarellyvé, és ezzel egyúttal a 20. század nemzetközileg is meghatározó alkotójává.
0: Rádió Andrit időjárás.
1: Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Megjelent a magyar közlönyben az új kormány első átfogó intézkedés csomagja. Zelenszkij megköszönte Magyar Péter kiállását a kárpátaljai támadás után. A szakemberek szerint nem kell tömeges hantavírus fertőzésekre számítani. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nem csak a miniszterek hatásköreit rögzítették, hanem egy sor politikailag érzékeny ügyben rendeltek el vizsgálatot a Magyar Péter vezette új kormány második magyar közlönyében. A csütörtökön megjelent hivatalos lap szerint a kormány több ügyben rendelt el vizsgálatot vagy felülvizsgálatot, írja 24.hu. A lista kiterjed a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálására, valamint Novák Katalin volt köztársasági elnök nagy vihart kavart kegyelmi határozatának körülményeire. Emellett felülvizsgálják az állambiztonsági múlt feltárásáról szóló törvényt, egyes titkosított nemzetközi szerződéseket és a nem nyilvános kormányhatározatokat, a 2010 és 2026 közötti kormányülések összefoglalóit, a kiemelt beruházásokat és a közszolgálati média finanszírozását is. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök fontosnak nevezte, hogy Magyar Péter a tegnapi ópuszta-szeri kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón elítélte a Kárpát-alját ért orosz dróntámadást. A kárpátaljai légicsapás miatt Orbán Anita külügyminiszter csütörtökre bekérette az orosz nagykövetet. Az orosz hadsereg szerda délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szojváról, Munkácsról és Ungvárról is. Miroslav Bilecki katonai kormányzó a hivatalos Facebook oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját, és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Szlávik János infektológus főorvos szerint nem kell a hantavírus miatt aggódni, nem alakul ki Covid-hoz hasonló járvány, mert a vírus lassan terjed, főleg zárt térben, szoros kontaktok között. Az egészségügyi világszervezet szerint sincs arra utaló jel, hogy nagyobb járvány törne ki. A hantavírus egyik emberről emberre is terjedő fajtáját egy üdülőhajón azonosították április elején. Azóta hárman meghaltak, egy beteg súlyos állapotban van, többen pedig karanténban vannak. Szlávik János elmondása alapján az Európában is megtalálható hantavírusnál 1-15% a halálozási ráta, és csak úgy lehet elkapni, ha valaki fertőzött rákcsálók ürülékével szennyezett port szívbe, ez pedig igen ritka. Egyre több területről derül ki Magyarországon, hogy az Ausztriából származó, azóta már bezárt bányákból aszbeszt tartalmú kőzúzalékkal terítették le. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság ennek kapcsán újabb tájékoztatást adott ki, miután két helyszínen is akkreditált mintavétel igazolta az aszbeszt jelenlétét. Az Abértó nagy parkolóját, horgászparkolóját és az ezeket összekötő utakat, valamint a Dozmati víztározó bekötő útját és parkolóját is le kellett zárni. Ide gépjárművel tilos a behajtás, de arra kérték a lakosságot, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedést is kerüljék. Az aszbeszt-szennyezés kapcsán Gajdos László élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Nyugat-Magyarországra utazik, hogy személyesen tájékozódjon a kialakult helyzetről.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

FM 105.1.

0: a Rádió Andrét.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak montrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélek

0: Egy helyen a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Szexárdon, ez csak a Rádió Antrittól lehetséges.